A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: baby. Mine's pretty, mine's dirty. Mamacita, I know you miss me.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik. Fun FM Rádió, fülig zene.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat

0: magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
2: Megért, hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Hello, szia, méreg oltás, a napfényre kijöttél. Nem hagyom, hogy elcsavar.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.

0: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a nektarin kilója 5 lej 49 bani, és a hazai görögdinye kilója 1 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartani.
2: Reklámot hallottak.

0: állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sunt.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenore ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidraspecta, az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidraspect kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett 1-400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Ne ülj, mint Don a trónon. Itt a segítség, Furazolidon. Furazolidon terápia. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat vékony és vastag bélgyulladás vagy ételmérgezés esetén. Furazolidon terápia. Megfelelő a nem megfelelő pillanatokban. Ajánlott adag felnőtteknek napi 4 alkalommal egy tabletta 5-7 napon keresztül. Terhesség és szoptatás ideje alatt nem alkalmazható. Ez a gyógyszer Furazolidon tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson feltüntetett információkat. Amennyiben kellemetlen tünetek jelentkeznek, forduljon kezelő orvosához vagy gyógyszerészéhez. A lejárt szavatosságú és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: A következő járra meg lesz a csípe!
1: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
4: Reklámot hallottak.

Velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen uraktív fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől ezárva tartandó.
1: Reklámot hallottak. Fun.

0: Fan FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
1: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
2: Így igaz, hogy jelenleg gyönyörű az időjárás, és az embernek úgy jön, hogy kimenjen és sütkérezzen a napon, de nem minden napunk egyforma, még időjárás szempontjából sem. Vannak jobb és vannak rosszabb napjaink, és a rosszabb napjainkon nem mindig tudjuk, hogy éppen mi bajunk van, bár azt mondják, hogy 40 után délután, de nem csak a 40-esekről fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban Forró Erős Gyöngyi, pszichológus, mentál higiénés szakember. Hogy lehet valakinek ilyen nagyon bonyolult, nehezen kimondható sok-sok címe? Szervusz, köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Üdvözöllek én is, és köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt vagyok.
2: Nyugodtan húzd közelebb magadhoz a mikrofont, hogy legyen kényelmes, hogy halljuk jobban egymást. Hát mondanám, hogy 3 hétköznapi témát vagy témakört választottam, de nyilván ez azért nem mindenkinek olyan nagyon egyértelmű, hogy mi az, hogy stressz, vagy mi az, hogy stressz helyzet. Tudjuk, hogy valami nem jó, vagy valami nem megfelelően működik saját magunkhoz képest, csak nem biztos, hogy értjük, hogy mi áll a háttérben. Stressz, szorongás, amit még talán kevésbé értünk, és ugye a burnout vagy a kiégés magyarul, azt nem tudom. Tehát mennyire értik az emberek, amikor te ilyennel találkozol például, és akkor ugye eljön hozzád, valami problémája van, de nem igazán tudja, hogy mi. Tudja, hogy ezt stressz okozza, vagy éppen már rég a kiégésben van, vagy ezt te vezeted rá őket erre?
3: Van, aki tudja, és van, akit rávezetek, vagy van, aki rájön magától a terápiás folyamat során. Tehát, hogy ez nagyon változó tud lenni. Aki nem tudja, annak azért előbb-utóbb igyekszünk meghatározni, mert azért fontos, hogy a fogalmak alatt minnyáján ugyanazt értsük, mert hanem a kommunikációnk el fog csúszni, és elmegyünk egymás mellett, nem fogjuk érteni egymást, úgyhogy igyekszünk azért meghatározni a fogalmakat, hogy minnyáján ugyanazt értsük alatta.
2: Ugye nagyon sokat halljuk manapság azt, hogy a stressz áll a háttérben, és letűr vagy legyűr bennünket a stressz, és kikészülünk, és megbetegít a stressz, és ezt megfelelően kezelni kell. Ha jól tudom, akkor ez a szervezet által egy válaszreakció valamire. Ez bármi kiválthatja? Hát, munkahelyi stressz.
3: Gyakorlatilag szinte bármi. És az benne nagyon jó, hogy például ami belőlem stresszet vált ki, belőled nem biztos. Tehát, hogy nem lehet ilyen nagyon egyértelmű szabályokat felállítani, hogy akkor ez vagy az minnyájunkból egyformán stresszet fog kiváltani. Mert a stressz az, ahogy mondtad, valóban a saját magunk által adott reakció egy bizonyos helyzetre. És másképp reagálok én, és másképp reagálsz te ugyanarra a helyzetre.
2: Ugye a szakirodalom is úgy tartja, hogy ha a probléma megoldódik, a stresszt is alább hagy, csak ez hosszú távon nem olyan egyszerű, mint ahogy hangzik.
3: Hát ugye mi azt szoktuk mondani, hogy tulajdonképpen 2 útja van annak, hogy hát kijöjjünk egy stressz helyzetből. Az egyik, amit úgy nevezünk, hogy probléma fókuszú, ez talán az egyszerűbb. Amikor azt mondom, hogy tudom, hogy mi okozza a problémát, mi váltja ki belőlem a stresszet, megoldom azt a helyzetet, és akkor megszűnik a stressz, és teljesen rendben vagyok. És ez azt szoktuk mondani, hogy egy adaptív megküzdési mód a stresszel. Na de mi van akkor, hogyha olyan történés vált ki belőlem stresszet, amit nem tudok megoldani? Például nagy beteg egy hozzátartozóm, vagy akármi olyan élethelyzetet el lehet képzelni, ami nem áll rajtam, aminek a megoldása nem áll rajtam. Na, akkor mit tudok tenni? És akkor jön be, amit úgy nevezünk, hogy érzelemfókuszú megküzdés. Amikor nem az a célom, hogy megoldjam a problémát, mert az helyből lehetetlen, hanem az a célom, hogy azokat a negatív érzéseket, amit kivált belőlem, azokat próbáljam kordában tartani, menedzselni, kezelni, hogy ne hatalmasodjanak el rajtam.
2: Létezik mondjuk egy harmadik is, amikor az ember egyszerűen nem tudja, vagy nem tudatosítja a kiváltó okot, csak megjelennek például a tünetek.
3: persze, nagyon sok ilyen van, és ezek azok a helyzetek, amikor már valóban nagyon indokolt egy-egy pszichoterápiás folyamat, hozzám terápiába is jönnek úgy kliensek, hogy azt mondja, hogy feszült vagyok, minden reggel gyomorideggel ébredek, hogy sok alkoholt fogyasztok, mert másképp nem szűnik ez az érzés, de nem tudom, hogy mi okozza. Minden rendben van, jól működik a családom, házam van, autóm van, biztos munkahelyem van, rendes jövedelmem van, nem tudom, mi a bajom. Szorongok folyamatosan. Na és akkor viszont meg kell nézni, hogy ez honnan jön és mi ez.
2: No, és akkor ugye elérkeztünk a második ponthoz, a szorongáshoz, ez a belső nyugtalanság. A szorongás akkor jelentkezik, amikor a feszültség akkor is megmarad, ha nincs közvetlen külső fenyegetés. Tehát ez, amiről beszéltél, hogy minden rendben van látszatra, de hogy ez ott van, azt mondja be, diffúz belső eredetű félelem érzet, aggódás olyan dolgok miatt, amik még meg sem történtek. No, hát ez már sokkal bonyolultabb, mint egy egyszerű stressz, bár a stressz sem egy egyszerű történet. Nem.
3: Tulajdonképpen a szorongás is egy stressz az idegrendszer számára. Tehát, hogyha szorongok, akkor az idegrendszerem tulajdonképpen egy állandó stressz állapotban van. Tehát így kéz a kézben jár a kettő, mint olyan. De a szorongásra visszatérve, az tulajdonképpen nagyon leegyszerűsítve, az egy félelem. Csak az az érzelem, amit félelemnek nevezünk, annak van tárgya. Például félek a medvétől, félek a, nem tudom, de valami kézzel fogható, meghatározható valamitől. A szorongás az egy irracionális félelem. Annak nincs kézzel fogható tárgya, illetve hogy amit meg tudok fogalmazni, mint kézzel fogható tárgyat, az nagyon sok esetben csak az én fejemben van. Például irracionális félelem lehet az, hogy félek attól, hogy mi lesz, hogyha majd megszűnik a munkahelyem. Hát de most még van. És hát egyáltalán nem biztos, hogy megszűnik. De én már jó előre kezdek félni. Előre vetítek valamit. Ugye, tehát azt mondjuk, hogy, és ez megint ilyen nagyon lebutítva és nagyon fapadosan, de csak azért, hogy mindenki értse, hogy a hangulatzavarokat, hogyha egy ilyen időegyenesen képzelem el, aminek a közepén van az, a jelen, az itt és most, akkor azt tudom mondani, hogy a depresszió van a múltban, ugye, tehát a depressziós ember leragad, érzelmileg beleragad egy múltbeli történésbe, míg a szorongó ember mindig elő van futva a jövőbe. Tehát ő mindig azon kattog, hogy de mi lesz, ha. És mivel ezekre nincs válasz, hogy mi lesz, ha, ez egy félelmet vált ki belőle, egy irracionális félelmet, mert pont akkor az esélye, hogy ne legyen semmi, mint az, hogy esetleg legyen valami. De nem várom meg, hogy legyen valami, és akkor arra megoldást keressek, hanem én már előrevetítek, adott helyzetben akár katasztrofizálok egy helyzetet, és akkor ettől értelemszerűen megjelenik bennem egy félelem, de ennek a tárgya csak az én fejemben van.
2: Tehát ez olyan, mint Junkriangának az a meséje, hogy mi van, hogyha a macska felugrik és leesik a sótömb, és megüti a gyereket.
3: Pontosan, és ebben a történetben az a szép, hogy miközben vagy elő vagyok futva a jövőbe és szorongok, vagy bele vagyok ragadva egy múltbéli eseménybe érzelmileg, és az nyomja rá a bélyegét a hangulatomra, nem tudok az itt és mostban lenni. Nem tudom a jelent megélni.
2: Ez a mindfulness, ugye?
3: Erről van szó pontosan.
2: Ez egy megint egy ilyen divatos angol kifejezés. De akkor arra kellene figyeljünk, hogy mindig az itt és mostban érezzük jól magunkat? Nagyon lebutítva?
3: Nagyon lebutítva, igen. De persze ez nem jelenti azt, hogy azért az embernek van egy előrelátó képessége, és ezt azért jó használni, mert hogy azért az életemet terveznem kell, irányítanom kell, nem sodródhatok, és hát aki ugye ilyen nagyon az itt és mostban él állandóan, hát ez a hedonista, aki hát ezt most élvezzük, és majd utánam az özönvíz.
2: Aha. Igen. Tehát ez a másik véglet lenne, gondolom. Akkor hol van az arany középút? Azaz, hogy lehetnek-e ilyen kilengéseink? Minden ember életében lehetnek-e kilengések? Hogy ezt most úgy elengedem, most akkor mondjuk megiszom egy pohárral többet, de nyilván ezt a pszichológus hallja, azt mondja, hogy lehet, hogy alkoholista vagy.
3: Szóval a lényeg az, hogy a szorongás is egy természetes érzés, és óhatatlanul előbb-utóbb minnyájunk életében meg fog jelenni, vagy már megjelent. És ugyanúgy, mint a stresszel, ugyanaz mondható rá is, hogy nem az a baj, hogy megjelenik. És igazából, hogyha ezt én okosan tudom menedzselni, és van önreflexióm, magyarán észreveszem, hogy mi történik, vannak jó megküzdési képessége, van jó megküzdési képességem, megküzdési mechanizmusaim, akkor én ezt tudom menedzselni. A baj akkor van, amikor ez krónikussá válik, és állandóan fönnáll, és nem tudok tenni ellene semmit. Na akkor jó segítséget kérni, akkor talán valami új megküzdési módokat kell tanulnom, valamit másképp kell csinálnom ahhoz, hogy másképp érezzem magam. Mert az, hogyha hosszú távon fönnáll, akkor annak előbb-utóbb tudnak lenni nagyon kellemetlen következményei.
2: Mondjuk a stressz váltja ki a szorongást, vagy nem kell a kettő egymáshoz?
3: Simán összekapcsolódhat, de egymástól függetlenül.
2: Csak azért kérdem, tehát ha valakinek mondjuk stresszes nagyon a munkahelye, ahogy te is fogalmaztál, hogy mi van, ha el fogom veszteni, akkor előbb-utóbb kialakul benne egy szorongás
3: is. Pontosan.
2: És hogyha ez hosszú távon fennmarad, akkor jön a harmadik lépés, a burnout vagy a kiégés, de annak sem kell a másik kettő előzménye legyen, vagy igen?
3: Bizonyos szempontból a stressz igen. Tehát a kiégés, ezt... Tehát szakirodalom ezt mindig munkához, munkahelyhez köti. Tehát ma már azért divatos lett ez a fogalom is, és használjuk, hogy kiégtem a szülői szerepemben például. Ugye ugyanazt a lelki folyamatot értjük alatta, de hogyha szakmai szempontból próbálunk erre reflektálni, akkor ez kifejezetten a munkára vonatkozik, a burnout. Na most az, hogy eljussak a kiégésig, ez sem történik az egyik napról a másikra. Ugye maga a fogalom is, a burnout is a technikából jött át a pszichológia nyelvezetébe, és tulajdonképpen ez a, hát amint a villanyégő lassú kiégése, ahogy úgy fokozatosan veszíti az áramot, és egyszer csak kihúny. Na ez a folyamat, és hát így zajlik tulajdonképpen. Egyszerűen kimerülnek az érzelmi tartalékaink, tehát a krónikusan, hosszan fönnálló stressz, amit nagyon sokszor, tehát én azzal szembesülök például terápiás helyzetekben, hogy aki benne van, nem éli meg, nem érzékeli, nem éli meg, tehát annyira elkapja a gépszí, a egyik határidő, a másik után feladat, kihívás, megyek, csinálom, az idén sincs időm szabadságra, jövőben sincs, hétvégén is bemegyek, túlórázom, mert projekt, mert le kell adni, mert ilyen kötelesség, olyan elvárás, miközben folyamatosan elérhető kell legyek, mindig lesem a telefonomat, az e-mailemet, tehát, hogy nem tudok kikapcsolni, nem tudom azt mondani, hogy oké, akkor most kihúzom magam a konnektorból, és leengedem a feszültséget. Tehát, hogyha ez sokáig így megy, akkor előbb, tehát az emberi idegrendszer nem erre volt az evolúció során kialakulva, és ezzel nem tud mit kezdeni. És akkor innen jön aztán az, hogy kiégés a vége.
2: Van-e kimutatható kapcsolat az okostelefon vagy okos eszköz használat és az imént felsoroltak között?
3: Van. Most hirtelen egy tanulmány jutott eszembe, nem olyan rég olvastam. Ez nem föltétlen a szorongásról és a kiégésről szól, hanem a serdülőkori depresszióról, hogy 2002 után milyen jelentősen megugrott a depressziós serdülők száma, ez egy amerikai tanulmány éppen, és hát ugye tulajdonképpen ez az okostelefonok megjelenésével egy időre tehető.
2: De mondjuk, hogyha a serdülő már depressziós, akkor onnan már csak egy lépés, a stressz, szorongás, kiégés.
3: Ritkán járnak külön. Uh-huh. Tehát, hogy azért kéz a kézben szoktak megjelenni. Na most mindig az a kérdés, hogy mit látok erősebbnek, melyik tünet az erősebb, de hogy azért, amikor egy szorongásos, egy generalizált szorongásos kliens megérkezik, ugye a generalizált szorongás az azt jelenti, hogy tulajdonképpen nap 24 órájában és minden szituációban szorongást él meg, nem csak egy bizonyos helyzetben, akkor azért neki már depresszív tünetei is szoktak lenni általában.
2: Úgy fogalmaztál az imént, hogy ha ez csúcsosodik, ugye akkor onnan már egészen kellemetlen dolgok jöhetnek az ember életébe. Mire gondoljak, függőségekre?
3: Hát akár. Persze. Ugye az, hogy valamilyen szert használok, és amikor én szerről beszélek, akkor én például az alkoholt is ide értem, vagy a nikotint is ide értem. Mert
2: kötelezően ide is kell, nem?
3: Mert hogy ezek legálisak ugyan, de szerek. És hát ezekkel mindig akkor van a baj, amikor arra kezdem őket használni, amire nem valók pont. Mert ugye az, hogy baráti társaságban leülök, és megiszunk egy üveg bort, és ihaj-csuhaj, jól érezzük magunkat, ezzel nincsen semmi baj. A baj akkor van, amikor feszült vagyok, ideges vagyok, rossz kedvem van, és akkor alkoholt iszom, hogy ez csendesedjen, hogy ne érezzem olyan erősen. Erre nagyon hamar rátanul az emberi agy. És itt szoktak bejönni a függőségek, ugye férfiaknál többnyire az alkohol, a nők ezt, mivel hogy a társadalom azért a női alkoholizmus sokkal negatívabban ítéli meg, mint a férfiak esetében, a nők inkább bebújnak a fürdőszobába is, vagy a konyhába is bekapják a nyugtatót. De hogy ugyanaz a hatás, csak ugye nem annyira látványos, és akkor így nem esik annyira negatív megítélés alá. Egy nőnél sokkal jobban hangzik, hogy felírta az orvos, és be kell vennem a nem tudom melyik nyugtatót.
2: Na, ezt akartam kérdezni, ez elfogadott egyébként? Tehát társadalmilag elfogadott? Nem mondják a másiknak, hogy bogyózik?
3: Hát ha azt beveszi a nyugtatót, hát kérlek, rengetegen szedik.
2: Mert erre akartam kitérni, hogy mi a helyzet a receptre felírható nyugtatók, és ugye a vény nélkül kapható mindenféle csodaszerekkel.
3: Hát ezek a vény nélkül kapható mindenféle csodaszerek azért ezek ártalmatlanok ilyen szempontból, tehát hogy nem okoznak függőséget. Igazából én nem tudom azt megítélni, hogy hatásuk mennyire erős, nem tudom, de hogy azért ezek nem okoznak függőséget. Függőséget a gyógyszerek okoznak, na most aki, és ezt fontos érteni, hogy aki orvosi kezelés gyanánt szedi, és orvosi felügyelet mellett, az egy más történet.
2: De hát, az sem lehet még a világ plusz.
3: Pontosan, de hogy ezt azért az orvos nagyon pontosan tudja, és hogyha az ő előírásai be vannak tartva, akkor ő azért azt tudja, hogy ezt hogyan kell adagolja, meg mennyi ideig adhatja, meg stb. Tehát, hogy ez egy más történet. Itt inkább arról beszéltem én, akik hát kaptam a szomszédasszonytól, mert neki is hasonló érzései voltak, és akkor adott, és milyen jó volt, és nem, tehát, hogy ez a kategória.
2: De most érdekes, ahogy mondod, ugye, mert hogy az orvos által megszabott ideig fogyasztják ezeket a szereket, de hogy mi változik, vagy mi történik?
3: A gyógyszertől?
2: Nem, a gyógyszer után, tehát hogyha a gyógyszernek a hatása kimarad, akkor ez értsem úgy, hogy ez valami fizikai elváltozásra? Nem.
3: Nem. A gyógyszer tulajdonképpen abban segít, hogy a nagyon erős tünetek megszűnnek. Mert ugye azért a szorongásnak, a burnoutnak akár, mert a burnout is nagyon erős szorongással jár, tehát erős szorongás érzést él meg az, aki burnoutban van. Tulajdonképpen ezeket a nagyon erős tüneteit, a rossz érzéseket lecsendesíti. És én azt szoktam mondani a hozzám forduló klienseknek, hogy tulajdonképpen lehetőséget ad arra, hogy elkezdjem rendbe tenni azokat a dolgaimat, amik elvezettek oda, hogy ide jutottam. Mert amíg a tünetek nagyon erősek, és azok az érzések nagyon erősek, tulajdonképpen beszűkül az ember. Csak arra tud fókuszálni ilyen nagyon szűk látókra, hogy mennyire rosszul vagyok. Akkor hiába próbálod azt, hogy na, akkor most változtassunk ezen vagy azon, mert nagyon-nagyon nehezen tud. De a gyógyszer az lehetőséget tud adni arra, hogy akkor oké, nem érzed olyan erősen, de a problémát meg kell oldanod, mert hogyha nem...
2: Tehát ezt akartam kérdezni, akkor kimarad a gyógyszer, ugyanúgy visszajönnek a tünetek? Vagy van, hogy nem jönnek vissza?
3: Elvileg igen.
2: Megértettem.
3: Elvileg igen.
2: Mi a helyzet a pánikbetegséggel? Az hová sorolható? Kérdezi egy hallgató.
3: Szorongásos zavar. Ugye a szorongásnak egy nagyon felfokozott állapot tulajdonképpen a pánikroham, és hát pánikzavar, vagy pánikbetegséget akkor mondunk, amikor ez rendszeresen, egy bizonyos meghatározott időn belül bizonyos rendszerességgel előfordul a roham, a rosszul lét. Ez egy nagyon erős rosszul lét, aki élt már át ilyet, és hát azért nagyon sokan statisztikai adatok azt mondják, hogy a nőknek 80%-a az élete során átél.
2: De tudja is, hogy mit él át?
3: Hát az elsőnél nem biztos. Nagyon erős testi tünetekkel jár, heves szívdobogással, izzadással, remegéssel, akár hány ingerrel, hasmenéssel, szédüléssel, tehát egy általános, nagyon erős rossz közérzet, amihez társul egy borzasztó félelem, általában kétféle félelmet szoktak megfogalmazni, vagy a megőrüléstől való félelmet, vagy a szívinfarktustól való félelmet. Tehát, hogy azt érzi, hogy mindjárt szívinfarktust kapok. Ugye, és akkor nagyon gyakran, amikor valaki nem tudja, hogy ez pánikroham, mert mondjuk ez az első az életében, vagy annyira erős, hogy egyszerűen nem tudja leállítani magát, nem tudja ezt menedzselni, akkor nagyon gyakran akár mentőt hívnak, vagy kiszaladnak a sürgősségre, és akkor ott beigazolódik, hogy nincsen semmi szervi oka, hanem ez egyszerűen pánikroham, és akkor egy nyugtatóval ez lecsendesedik, vagy előbb-utóbb ez lecsendesedik egyébként magától is, mert hogy ezt a nagyon felfokozott állapotot azért az idegrendszer túl sokáig nem bírja, lecsendesedik, csak hogy megmarad utána a félelem attól, hogy de mi lesz, hogyha megint előjön, és akkor ugye ez már szorongás, hogy de mi lesz, ha, és akkor a szorongásom erősödik, ergo fog jönni az újabb pánikroham.
2: Na de milyen jó, hogy itt vagy, na sosem értettem, miért kell olyankor papírzacskóba lélegezni?
3: Tulajdonképpen arról szól, hogy ugye ilyenkor, aki pánikrohamban van, azt mondjuk, hogy hiperventilál, tehát kapkodja a levegőt, túl sok oxigén jut a vérébe, és attól az agyba túl sok oxigén kerül a vérbe, és attól jönnek a tünetek, attól erősödnek a tünetek. Na most az acskóból ugye egyrészt, másrészt, hogy lassítva lélegzik. Ugye, tehát az, hogyha a légzésemet elkezdem lassítva, kontrolláltan veszem a levegőt, tehát megállítom ezt a hiperventilációt, de a lassított levegővétel az tulajdonképpen nyugtatóan hat az idegrendszerre is, tehát segít abban, hogy lenyugodjak. Mi szoktuk tanítani a pánikosoknak ezt a igen, tehát a pánik rohamoktól szenvedőknek ezt a típusú légzést, hogy akkor 4 másodpercig beszívod, 4 másodpercig bentartod, 4 másodpercig kifújod, 4 másodpercet vársz, és megint szívod. Tehát ez a 4 másodperces négyzet légzés tulajdonképpen, de hogy ez szépen le tudja csendesíteni.
2: Mi a helyzet ezekkel az oktató segédanyagokkal, mindfulness videók, meg mindfulness zenék? Tudnak működni?
3: Tudnak. Én magam is kíváncsi voltam, és beiratkoztam egy mindfulness csoportba, és nagyon érdekes gyakorlatokat tanultam, nagyon élvezem, azóta is használom, például a legegyszerűbb, ilyen számomra ilyen döbbenet volt, hogy mennyire jól tud működni, hogy egyszerűen csak egy falat ételt vegyél be a szádba, legyen az bármi, egy darab dió, vagy egy mazsola, vagy akármi, és mielőtt összerágnád, egyszer csak úgy forgasd meg, figyelj oda, hogy milyen a felülete, hogy mennyire érdes, vagy hogy szúr-e, vagy hogy sima, és próbáld bekapcsolni az érzékszervedet, hogy érzékeljed, utána figyeld az ízét, hogyha szopogatod, milyen, ha egyet ráharapsz, milyen, és tulajdonképpen az agyadat rákényszeríted arra, hogy arra figyeljen, ami itt és most történik veled.
2: Hát akkor tulajdonképpen a hétvégén lezajlott borszárad az egy mindfulness esemény volt. Hát ott is arra tanítottak, hogy kóstold, öblögensd a szádban, élvezded a pillanatot, beszélgessél emberekkel.
3: Azt szoktuk mondani, hogy a mindfulnessnek végül is az a lényege, hogy lehorgonyozza a figyelmemet az itt és mostban. Na most a legegyszerűbben lehorgonyozni a figyelmemet az itt és mostban, azt úgy tudom, hogyha például kezdem követni a légzésemet. Ugye, az itt és most történik, hogyha a figyelmemmel a légzésemet követem, akkor már lehorgonyoztam a figyelmemet. De nagyon könnyen le tudom horgonyozni a figyelmemet az itt és mostban úgy, hogy bekapcsolom az összes érzékszervemet. Például megyek az úton, és arra kezdek figyelni, hogy mit látok. És akkor nagyon aprólékosan megfigyelem, hogy mit látok. Mit hallok, milyen hangokat, hogy a madár csicserek, hogy elment egy autó, és nagyon részletesen megfigyelem az összes hangot. Bekapcsolom az orromat. Milyen illata van a levegőnek? Milyen szagokat, milyen illatokat érzek? És akkor akár elmegyek egy fal mellett, és ráteszem a kezem. És milyen érzés? Tappintom. És ezt egyszerűen, hogyha az érzékszerveimre figyelek, akkor nem tudok elfutni, hogy mi lesz, ha, hanem ugye akkor itt van a figyelmem, az itt és mostban, és ez tulajdonképpen az agyam számára egy tanulási folyamat, hogy tanítom, hogy nem futunk el erre vagy arra, hanem maradunk.
2: Tehát most már akkor értem, hogy miért tudnak ilyen jól működni ezek az ASMR videók. hogy akkor olyankor csak az egyik érzékszervünkre hagyatkozunk, a hangra. Uh-huh. Az viszont rendkívül jó, nagyon jó, mert tud, és akkor működik igazán, hogy az embernek a gerincén futkosa a hideg, hideg, az a kellemes hidegrázás, mert hogy a hidegrázás is tud kellemes lenni. Manapság nagyon sokan és nagyon sok mindenféle segítséget ajánlanak fel. Egyébként megadhatom a telefonszámot, ugye, hogyha valakinek kérdése van, mert mindjárt van egy nagyon konkrét eset, hogyha fogunk neki rendelni, azaz te rendelsz, én csak itt ülök és hallgatom. Na de visszatérve, ugye, elég-e például egy stresszes állapot, egy szorongás, egy depresszió, vagy éppenséggel egy pánikbetegség esetén csak egy coach?
3: Hát ez függ ugye a súlyosságától a helyzetnek. Mert igen, én el tudom képzelni, hogy például egy olyan stressz helyzetben, ami hát probléma fókuszúan megoldható, akkor igen, egy coach akár tud segíteni. Azt hiszem, hogy amikor arról van szó, hogy ez már egy generalizált állapot, hogy már nem tudom, hogy mi váltja ki, de folyamatosan érzem, minden reggel gyomorideggel ébredek, vagy nem tudok már aludni, akkor azért talán több kell, mint egy coach.
2: Most azon gondolkodtam, hogy tehát tulajdonképpen a coach, ő ugyan szakember, de hogy nem pszichológus, vagy nem pszichiáter. Vagy pszichiáter, pszichológus is vállalhat coachingot?
3: Igen, tehát hogy ez most már van ilyen képzés, és igen, elvileg tanulhat pszichológus is, pszichiáter is coachingot is végezheti. Azért az igazság, hogy én ezzel nem vagyok egészen tisztában, hogy hol van a kompetencia határuk, de a patológia határa az mindenképpen nekik határ. Tehát, hogy ahol már patológia van, ott ők már nem nagyon tudnak beavatkozni.
2: Patológia az azt jelenti, hogy az embernek már fizikai tünetei jelentkeznek?
3: Akár. Akár, illetve, hogy számára már nehezen viselhető az az állapot, amiben van.
2: No, van egy konkrét esetünk, belemegyünk?
3: Hát próbáljuk meg.
2: Jó, na figyeljél, azt írja, jó napot kívánok, nekem lenne egy kérdésem, lehet nem ide tartozik, de én feltenném, ugyanis nekem van egy olyan problémám, hogy nagyon ellenőrző személyiség vagyok, ez az egyik, és azt hogy lehetne korrigálni, hogy például ne kutakodjak a barátnőm telefonjában, és ilyen dolgokat hogy lehetne kiküszöbölni. Az én egyszerű kis fejemben ez már két problémát is felvet. Az egyik az ugye az ellenőrzés, a másik az meggondolom a bizalomhiány, feltételezem. De te vagy a szakember.
3: Hát ebből fakad az ellenőrzés. Ebből fakad a bizalomhiányból.
2: Jó, okay,
3: ugye ez egyfajta kontrollkényszer. És igen, összefügghet például szorongással simán a tehát hangsúlyozom, nem ismerem az esetet, ennyiből nem fogom tudni én ezt az esetet megoldani, vagy akár itt most nem is biztos, hogy szét kellene szednem, de hogy azért az fontos tudni, hogy a szorongó embereknek nagyon fontos a kontroll. Tehát ez ad egyfajta biztonságot nekik, hogyha azt érzik, hogy kontrollálják a dolgokat.
2: Magyarán nyerekben érzi magát.
3: Pont, nem az, hogy nyerekben, hanem biztonságban, hogy én irányítom, hogy mi történjen. Tehát számukra nagyon nehezen elviselhető az a fajta ráhagyatkozás a sorsra, az életre, hogy akkor lesz valahogy. Tehát, hogy bízzak abban, hogy ez jól is tud alakulni, hogy nem kell én megoldjam, nem kell én kontrolláljam. Tehát, hogy tudjak bízni. Akár a társamban, akár a sorsban, akár gondviselésben, jóistenben, akárkiben. De tudjak úgy igazán ráhagyatkozni, hogy ez megoldódik, hogy ez rendben lesz. Nekik muszáj, tehát hogy fontos számukra az, hogy érezzék, hogy a kontroll a kezükben van, és hogy ők mindent is kézben tartanak, szemmel tartanak, mert ez ad egyfajta amúgy nagyon hamis biztonságérzést. Na most erre vannak technikák persze, hogy mit lehet tenni ellene, de hogy mindenképpen azt jó lenne megnézni, hogy ez honnan jön és miért alakult ki. Mert hogy egyszerűen technikákkal nem biztos, tehát viselkedésterápiával nem biztos, hogy megoldható. Ennek azért elég mély gyökerei lehetnek, hogy valakiben miért alakul ki ez a kontrollkényszer. De például volt kliensem, akinek sokat segített ez az ötletem, de ez terápiás folyamatban volt, és mondtam, hogy vegyen egy nagy A3-as lapot, és amikor a piros betűkkel csak tudja, írja rá, hogy nem kell mindig mindent kézben tartanom. és tegye ki a falra, a hálószobájába, a ágyával szembe, hogy reggel, mikor kinyílik a szem, ez legyen az első, amit lát, és mindig olvassa el, és mindig tudatosítsa magába, hogy nem kell én mindent kézben tartsak.
2: De milyen érdekes, látod, mert a nagy áruházak polcain egy adott pont óta megjelentek ezek a nagybetűs különböző karakterekkel felírt különböző üzenetek, aminek tud ugyan terápiás
3: hatása
2: lenni, csak nem mindegy, hogy jól választjuk-e meg azt az üzenetet, ugye?
3: Egyrészt, hogy jól választjuk-e meg, meg másrészt, hogy másképp reagálhatok rá én, és másképp te, mert nem ugyanaz a szűrőnk, ugye? Tehát, hogy ezek soha nem... Nem lehet azt mondani, hogy na akkor ezek ilyen általánosan érvényes dolgok, hogy mindenkinek is ez működik. Nekem igen, neked nem, vagy fordítva.
2: No, tehát akkor gyakorlatilag az ember saját magán is segíthet, hogyha vesz egy A3-as lapot, és felírja azt, ami őt a legjobban zavarja. És hogyha nem is teszi ki szem elé, akkor legalább minden nap vagy megnyitja és elolvassa, vagy tudatosítja magában, hogy ez ott van, és erre akkor figyelni kell. Ez lehet egy igencsak apró, zsártalmatlan lépéske, mert nyilván ugyanazt szokták mondani, hogy ha az ember egyszer beleáll egy ilyen pszichológushoz járáshoz, annak soha nincs vége.
3: Hát ez is nagyon változó tud lenni. Mert hogy az én praxisomban én egy kezemben talán na jó kettőn meg tudom számolni, hogy hány olyan kliensem van, aki több évig jár, vagy egy évnél hosszabb ideig jár terápiában, mert hogy én nem dolgozom föltétlen hosszú terápiákban. Szorongókkal nem föltétlenül indokolt minden esetben.
2: Magyarán neked annyira tuti a módszered, hogy nem kell ilyen hosszú idő?
3: Nem a tuti módszeren múlik föltétlenül. A módszer, amivel én dolgozom, egyébként nem több éves, meg nagyon sok esetben azt látom, hogy tényleg meg lehet oldani néhány hónap alatt, hogyha az illető is tényleg motivált, és dolgozik ezen a kérdésen. Mert ugye mindig azt mondom, hogy ez nagy különbség a pszichológus és a pszichiáter munkája között, vagy általában az orvos munkája között, hogy az orvos beadja a fájdalomcsillapítót, és az akkor is hat, hogyha a beteg nem tesz semmit. Na most hozzánk terápiába, ha jön valaki, nekünk nincs varázspálcán.
2: De ugyanezt várnák el?
3: Adott helyzetben volt rá példa, hogy igen, de hogy a pszichoterápia az mindig kemény munka, és általában nem az a terápiás rész, ami a heti egy órában zajlik, hanem ami a két találkozó között zajlik, magyarán, amit az illető beültet az életébe, és elkezd alkalmazni.
2: De ez érdekes, mert ugye nagyon sok ember úgy viszonyul ez a történethez, hogy hát megyek, fizetek egy csomó.
3: Abban nem az a terápiás rész, ami a heti egy órában zajlik, hanem ami a két találkozó között zajlik, magyarán, amit az illető beültet az életébe, és elkezd alkalmazni.
2: De ez érdekes, mert ugye nagyon sok ember úgy viszonyul ez a történethez, hogy hát megyek, fizetek egy csomó pénzt, azt rám bízza, hogy én oldjam meg magamnak.

0: mindig ugyanúgy csinálok, az eredmény csak ugyanaz tud lenni.
1: Azt mondtad, hogy segít tudatosítani. Na gyorsan, azonnal kaptam az alkalmon, ellazítottam az állkapcsomat teljesen. Helyes. Csak mondjuk nem tudok annyira jól beszélni laza állkapcsal, és leengedtem a vállaimat. Látod? Ezt tegye más is, aki most bennünket hallgat, mert ez az egyik legjobb módszer arra, hogy oldjuk a stresszt, ha jól tudom.
0: Az idegrendszeri feszültség mindig megjelenik izomfeszültségben.
1: Például, hogyha valaki érzi, hogy a folyamatosan a nyelvét a szájpadlásának nyomja, az is egy jel lehet.
0: Pontosan.
1: Olvastam egyszer egy könyvben.
0: Pontosan. Na. Vagy ugye nagyon sokan vannak, akik reggel fölkelnek, és azért, jaj, hogy fáj, egész éjjel szorítom az állkapcsomat.
1: Van, aki csikorgat, akkor ez is arra vezethető, arra is akár.
0: Na, de hogy ez a lényeg, hogy mindig megjelenik az idegrendszeri feszültség izomfeszültségben. A nagyon jó hír az, hogy ez nem egy egyirányú utca, hanem visszafele is működik. Ha lazítom az izmaimat, lazul az idegrendszerem. Ugye ezért nagyon jók a relaxációs gyakorlatok. Hogyha azt érzékelem, hogy nagyon feszes az izomzatom, mert tudom, hogy most éppen stressz helyzet van, nehéz helyzet van, stb., akkor viszonylag könnyen tudok magamon segíteni. Például minden olyan mozgás, ami lógás, például előre hajlok, és csak hagyom lógni a karjaimat, vagy felülök valahová, és lógatom a lábaimat. Ugye ezt így szoktuk is mondani, kisgyerekeknek van is ilyen mondókák, hogy lóg a lába, lóg a... Ugye, tehát gyereknél ez egy elfogadott, sőt, biztatjuk is, de már, hogyha a kamasz gyermekünk csinálja semmit intenzíven, akkor szoktuk mondani, hogy ne lógasd a lábad, fiam, fogjál neki, csinálj valamit. Ugye? Tehát ott már egy bizonyos kor fölött nem nagyon szoktuk elfogadni azt, hogy valaki csak simán relaxál. Azt mondjuk, hogy ez most már a lustaság, pedig miért? Ugye, na szóval, hogy visszatérve, néha, ha meglógatom egy kicsit a végtagjaimat, az már sokat tud segíteni.
1: Tehát magyarán, aki felnőttként úgy érző, hogy beleülne egy hintába egy kicsit, tegye meg nyugodtan.
0: És
1: mondjuk figyeljen a súlykorlátra, hogy na.
0: Ne szakadjon le.
1: Ne szakadjon
0: De hogyha megtanul egy relaxációs technikát, akkor már van egy olyan eszköze, amivel időnként ki tudja húzni a konnektorból a saját idegrendszerét, tehát feszültségmentesíteni tudja, és ez rengeteget tud segíteni.
1: Számtalan ilyen technika létezik. Lehet ezeket, vagy érdemes, vagy kell, vagy nem javallott ezeket kombinálni? De mit tudom én, valaki kimegy a természetbe, máskor olvas, máskor csak zenét hallgat, máskor csak lógatja a lábát.
0: Teljesen mindegy, csak essen jól. Tehát, hogyha nagyon lebutítva fogalmazok, akkor azt mondom, hogy a pszichés stressz az tulajdonképpen kielégítetlen érzelmi szükségletekről szól. Na most... Tényleg ritkán van, vagy a hozzám forduló, nagyon szorongó, vagy éppen nagyon stresszes emberektől, hogyha megkérdezem, hogy mikor csinált utoljára valamit, csak egyszerűen azért, mert neki ahhoz volt kedve, és az jól esett, és olyan igazán jó érzésekkel töltötte el, hát akkor ilyen nagyon furcsán néz rám, hogy az minek, hát annyi volt a dolog, és a tennivaló, és elfelejtjük azt, hogy az élet nem arról szól, hogy bele kell szakadni.
1: Ezt mikor felejtjük el egyébként?
0: Nem tudom, de valahogy ez menet közben kimarad, hogy az élet arról is szól, hogy érezzem néha jól magam, kell ez a fajta feltöltődés. Gyakran élek ezzel a hasonlattal, hogy a lelkünk olyan, mint egy autóakkumulátor. Sok minden szívja. A munkánk, néha a családunk is, a környezetünk, a nagyon sok minden, de tölteni csak én tudom. És csak olyan dolgokkal tudom tölteni, amik jól esnek, amik jó érzéseket adnak. Lehet ez egy jó kávézás egy barátnővel, egy közös horgászat a barátommal.
1: De jó 5-6 sör már nem az?
0: Én nagyon megengedő pszichológus vagyok, és azt mondom, hogy alkalomattán jó baráti társaságban én még ezt is elfogadhatónak tudom tartani. Nem ördögtől való.
1: Jó, de hogyha mondjuk naponta jön be, az már akkor,
0: most nagyon szakmai vagyok, az egy maladaptív megküzdési mód a stresszel. Tehát, hogy az már nem, akkor ott már meg kell nézni, hogy mi is az, amit én nem tudok másképp megoldani, és akkor keressek magamnak egy úgynevezett adaptív megküzdési módot.
1: Na, szakember rendel, nagyon belejöttünk a témázgatásba, 10 percünk még maradt, hogyha valakinek van egy nagyon egyszerű kérdése, amire egy nagyon egyszerű választ is lehet adni, bár a pszichológiát ismerve ez nem az a terület, felteheti. Arra gondoltam egyébként, hogy nekünk esténként kellene beszélgetni. Tudod, ilyen nagyon nyugiban, amikor már kint úgy sötét van, úgy 9-10 környékén. És akkor te ilyen kedvesen suttognál a mikrofonba, ilyen ASMR feelinget hoznál, és közben meg az észt, meg a tudást úgy...
0: és akár

0: egy relaxációs gyakorlatot is taníthatnánk a hallgatóknak, és álomba is ringathatnánk vele.
1: Hát, mondtál valamit. Jó, hát ezen még elgondolkodhatunk, ha nagyon szeretnénk. 9 percünk van hátra, tehát mondom, még lehet egy-két kérdést feltenni, és nyilván köszönjük annak az illetőnek a bizalmát, aki ezt így látatlanban, nem mondom el senkinek, elmondom hát mindenkinek, de nyilván ez nem az. Miért tartunk egyébként attól, hogyha van nekünk egy problémánk, akkor keressünk egy szakembert, aki segít megtalálni nekünk egy megoldást?
0: Hát ez is nem biztos, hogy könnyű fölismernünk, hogy van problémánk.
1: De hogy azt érezzük,
0: na,
1: hogy van.
0: Ám legyen, fölismerjük. De azért ezt nyilvánosan fölvállalni, ugye ezt nagyon sokan, és ez mindig elhangzik egyébként terápiás üléseken is az elején, hogy gyengének érzik ettől magukat. Azt érzik, hogy ők nem elég jók és nem elég ügyesek ahhoz, hogy meg tudjanak küzdeni. Pedig nem erről van szó, hogy gyenge vagyok. A segítségkérés az én szememben az pont arról szól, hogy elég erős vagyok ahhoz, hogy elinduljak és segítséget kérjek, hogy fölismerjem, hogy az én megküzdési eszköztáram nem elegendő, és akkor valamit másképp kell. Sokkal inkább erősnek tartom a segítségkérőt, mint azt, aki mondjuk belemenekül egy függőségbe, mert csak így tudja megoldani. Úgyhogy azt hiszem, hogy valahol itt van a kutya elásva, hogy ezt gyengességnek tartjuk, a sírást gyengességnek tartjuk, a nem tudok megküzdeni állapotot gyengességnek tartjuk, holott nem az.
1: Újabb konkrét esetünk van, Doki. Mondhatom?
0: Próbálkozni.
1: Azt írja egy hallgató, az lenne a kérdésem, hogyha néha elszaladnak a gondolataim, és minden negatív dolgon kattog az agyam, és nem tudom kikapcsolni, néha napokig tart, akkor jó volna szakemberhez fordulni?
0: Hát, hogyha az sűrűn történik meg, akkor talán érdemes, igen. Hogyha ez sűrűn történik meg, igen. Néha mindenkinek elszaladnak, néha mindenki szorong, amikor egy-egy olyan élethelyzet alakul ki. És ez teljesen természetes, nem vagyunk gépek, és nem vagyunk fából. De hogyha sűrűn van, hogyha már zavarja az életminőséget, akkor talán érdemes segítséget kérni, igen.
1: Amikor azt mondja például az illető, hogy negatív gondolatai, vagy negatív dolgokon kattog az agya, akkor itt ilyen esetben is disztingválni kell? Mert hogy lehet negatív dolog az is, hogy késik a fizetésem 3 napot például, és rosszul élem meg. Viszont negatív az, amikor azt érzem, hogy bántanám magam, vagy valakit.
0: Igen, tehát ez így, hogy negatív gondolataim vannak, nagyon tágfogalom. Jó volna tudni, hogy mik ezek a negatív gondolatok, ugye, de hogy ebben megint így nem lehet nyilvánosan belemenni, de terápiás helyzetbe bele lehet menni, meg lehet nézni, honnan jönnek ezek a gondolatok, mi az alapja, hogy egyszerűen egy negativista attitűd van-e, egy negativista séma van-e mögött, vagy pedig valóban egy önbántási hajlam. Tehát, hogy ez is nagyon sok mindent takarhat, igen.
1: Számtalan esetben találkoztál olyan pácienssel, aki ugyan járt hozzád, és tőled várta a segítséget, de nem volt kooperatív, tehát, hogy...
0: Számtalan esetben nem, de igen,
1: az
0: néhányszor.
1: Jó. Akkor azt jelenti, hogy egyre elfogadottabb ez a terület az emberek körében, nyilván azok körében, akik erre rá vannak szorulva.
0: Meg azért, akik eljönnek, és ebben az is benne van, amit én nagyon, nagyon sajnálok, hogy ez a társadalom így működik, de ugye a pszichoterápia az nem egy államilag finanszírozott szolgáltatás. Ugyan vannak bizonyos helyzetek és körülmények, amikor az egészségbiztosítási
1: pénzt... Bocsánat, a pszichológia az viszont az, ugye?
0: Ezt hogy érted?
1: Tehát, hogy mondtad, hogy nem államilag támogatott szolgáltatás a pszichoterápia.
0: Igen.
1: De a pszichológushoz nem pszichiáterhez való jár.
0: Az persze. Az orvosi ellátás, igen, persze. Az egy más történet. A pszichoterápia, hát bizonyos esetekben ugye autizmus, tehát nagyon korlátolt esetben finanszírozza az egészségbiztosító pénztár, de a nagy átlagnak ezt nem. És ez nem egy olcsó szórakozás, azért ezt is be kell látni, hogy ezért az emberek tényleg anyagi áldozatot kell hozzanak. És én azt hiszem, hogy aki eljön, és ráfordít időt, energiát és pénzt, legtöbb esetben valóban motivált, hogy akkor valami változzon. Még az is nagyon benne van nálunk a mi kultúránkban, hogy bár könnyebben kérnek most már segítséget az emberek, de még mindig legtöbben akkor jönnek, amikor tényleg már nagy a baj. Tehát amikor már testi tüneteik vannak, tehát már fizikailag is szenvednek. Sok esetben úgy jönnek, hogy már végig jártak jó néhány orvost, és pontosan kivizsgálták, hogy nincs a szívének baja, nincs ennek annak baja, és akkor eljön ilyen, na jó, hát akkor már eljöttem ide is, mert már azt mondták, hogy menjek pszichológushoz. Tehát, hogy ilyen is van, de hogy azért többnyire akik jönnek, azok motiváltak. Persze nem 100%, de hogy többnyire igen.
1: Meg nyilván ugye, hogy te is fogalmaztál, nagyon kevés olyan pácienset van, aki évek múlva is még mindig visszajár. Tehát, hogy ez egy viszonylag rövid lejáratú terápiás időszak tud lenni az ember életében, igen. Ha esetleg attól tart, hogy neki erre nincs ideje.
0: Igen, igen. Hát én a szorongásos esetek túlnyomó többségében körülbelül 4 hónapos terápiát szoktam folytatni.
1: Érdekes, mert ezt már több egyére említed, és a szorongás, ők vannak a legtöbben, értsem úgy?
0: Nem tudom, hogy ők vannak-e a legtöbben, hozzám valamiért a legtöbben szorongásos zavarral jönnek. Amit én úgy nem is bánok, mert hogy én kifejezetten szeretek szorongókkal dolgozni. Na most ennek bizonyára van egy ilyen oka is, hogy azért Csíkszereda kisváros meg a Sánc Rádió az ugye az egy nagyon jól szállítja a híreket rólunk, pszichológusokról is, hogy kihez milyen problémával érdemes fordulni. Valószínű ez így terjedt el a városban, és ezt így tudják az emberek, de hogy én ennek úgy bizonyos szempontból örvendek is, mert közel állnak hozzám, tehát tudok rezonálni a szorongó emberekkel. Úgyhogy én szeretek velük dolgozni.
1: Tudom, hogy mondottad, hogy neked nagyon-nagyon sűrű a programot, tehát, hogy magyarán, aki tőled akar segítséget kérni, megteheti?
0: Hát megteheti.
1: Tehát tudsz fogadni még embereket? Így erre értettem.
0: Ez mindig változó.
1: Értem.
0: Ez mindig változó. Vannak időszakok, amikor van 1-2-3 üres helyem, van, amikor azt kell mondjam, hogy sajnálom, belátható időn belül nem tudok időpontot adni, de ez nagyon változó. Ez, hát szoktam mondani, szerencse kérdése, hogy ki mikor ér el éppen hozzá.
1: És akkor ez általában heti egy alkalmat feltételez?
0: Igen.
1: Tehát akkor ha azt mondom, hogy heti egy alkalom, akkor az ugye egy hónapban az 4 alkalom, 4 hónapban az 16 alkalom, pikpak meg van oldva.
0: Hát
1: jó
0: ez
1: esetben.
0: Annyira nem pikpak azért, és nem sétagalop ez azért, mert nagyon kemény munkát feltételez a terápiába járótól, de hogy azért igen, igen.
1: Na, hát az online rendelésünknek ki kell tegyük a pontot a végére. Én rendkívül élveztem, nem tudom, te hogy voltál vele.
0: Örülök neki.
1: Feltételezem, hogy a hallgatók is, és tényleg köszönjük a bizalmat. 2 perc maradt hátra déli 12 óráig. Meg sem kérdezem, hogy mikor találkozunk legközelebb, mert nálad úgy, ahogy imént fogalmaztál, tényleg szerencse kell, hogy az ember elkapjon valahol, és akkor tudjunk egy időpontot egyeztetni. De én bízom benne, hogy előbb-utóbb találkozunk ismét.
0: Úgy
1: téma
0: legyen.
1: Biztos lesz. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
2: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben. Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni, a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
2: Közérdekű hirdetést hallottak. Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia, ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a nektarin kilója 5 lej 49 bani, és a hazai görögdinye kilója 1 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
4: Reklámot hallottak.
5: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
6: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
5: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a karriert, a Fan FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
1: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
2: Mivel nagyon sok mindenről szeretnék én beszélni a szakemberrel, úgy döntöttem, hogy a mai beszélgetésnek egyszerűen csak a lélekműhely nevet adom. Itt van velem a stúdióban a szakember, Forró Erős Gyöngyi. Hát, kellemes napot, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek.
2: A lélekműhely, ez egy saját kezdeményezés, ez miről szól?
3: Hát egy jó pár évvel ezelőtt született meg a gondolat, hogy egy egyesületet hozzunk létre, akkor még eredetileg azzal a céllal, hogy serdülők mentálhigiénével foglalkozzunk egy kolléganőmmel együtt, elsősorban függőségprevenció volt a célunk. Aztán ez az évek során sokban változott, úgyhogy most már a serdülőkön túl azért főleg most már hangsúly a felnőttekre tevődött át, felnőtteknek szervezünk különböző pszichoedukációs, mentálhigiénés programokat. Tehát igazából ez a lényege, hogy próbáljuk ezt a fajta kultúrát terjeszteni, meghonosítani, azt a fajta ismerettárat átadni, ami a tudományos pszichológia hatáskörébe tartozik. Tehát nem az ezoterikus tanok, nem a nagyon divatos különböző iskolák, hanem ami kifejezetten a tudományos pszichológiához tartozik.
2: Magyarán ezzel azt akartad elmondani, hogy bontsuk már végre le a falakat, aki pszichológushoz jár, az nem bolond.
3: Abszolút nem bolond. Nagyon sokan, például hozzám nagyon sokan járnak, de egyre sem tudnám azt mondani, hogy bolond.
2: Mármint, hogy ez a közvélekedés.
3: Persze, persze.
2: Miért van ez?
3: Hát ez ugye nagyon régóta így tartja magát a köztudatban, de azért a jó hír az ott túl, hogy ez azért nagyon változik az utóbbi időben. Tehát azért most egy kicsit lehet, hogy nagyképűen hangzik, de nem potyára dolgozunk mi is ezekkel a pszichoedukációs programokkal, meg rajtunk kívül nagyon sokan, mert hogy egyre több ismeret van a társadalomban erről a témáról, és most már azért nagyban változik ez a mentalitás, hogy pszichológushoz járni, az ciki, hogy oda csak a bolondok járnak, hogy oda nem menj. Van, most is van, de hogy lényegesen kevesebb, mint mondjuk például 5 évvel ezelőtt.
2: Olyan is van, aki már jár hozzád, és ezt tartja magáról?
3: Hogy ő bolond?
2: Uh-huh.
3: Nincs.
2: Az jó. Az jó, az jó. Mi a különbség a pszichológus és a mentálhigiénés szakember megnevezés között, mert neked van ilyen is, olyan is?
3: A mentálhigiéné az tulajdonképpen egy szakág. A pszichológus képzettség ugye az egy alapképesítés, de ezen belül a mentálhigiéné az egy szakág. Nem csak pszichológusok lehetnek mentálhigiénések, hanem akár tanárok, orvosok, papok is tanulhatnak mentálhigiénét. Ugye ez tulajdonképpen a mentális egészség megőrzését népszerűsítő, meg ennek a technikáit tanító, alkalmazó szakág.
2: És mi a relaxációs és szimbólumterapeuta?
3: Ez egy pszichoterápiás iskola tulajdonképpen. Ugye a pszichológusok közül vagyunk jó néhányan, akik pszichoterapeutának szakosodunk, és a pszichoterápián belül is van több iskola, több módszer, amivel dolgozunk. Mindenki szakosodik egy, kettő vagy akárhány módszerben. Én első ízben ebben a módszerben szakosodtam, a relaxáció és szimbólumterápiában. Ez egy magyar pszichoterápiás iskola egyébként. Az alapját, a relaxációt, az autogén tréninget ugyan egy osztrák pszichiáter Schulz dolgozta ki, de pszichoterápiás iskolává egyébként két magyar pszichológus, Koronkai Bertalan és Szőnyi Magda tette. És én ezt a módszert alkalmazom, az egy más dolog, hogy most már képződöm más technikákban is, például a sématerápiában, de ez az alap, amivel én dolgozom.
2: Noha már ilyen szépen visszamentünk az alapokhoz, mi a különbség a pszichológus és a pszichiáter között?
3: Hát mondanám, hogy ég és föld, a pszichiáter az orvos. Tehát ő gyógyszerrel gyógyít. az egy más történet, hogy pszichiáterek is képződhetnek és tanulhatnak különböző pszichoterápiás módszereket, amivel kiegészítik a maguk orvosi tudását adott helyzetben, és a gyógyszerek mellett alkalmaznak pszichoterápiás módszereket is, alkalmazhatnak, hogyha van erre képesítésük. A pszichológus, a pszichoterapeuta nem alapjáraton, tehát a pszichológus nem orvos, és az a pszichoterapeuta, akinek pszichológus az alapképzettsége, nem orvos, tehát mi nem fogunk felírni soha nyugtatót, nem fogunk soha felírni semmiféle gyógyszert, mert erre nincsen nekünk sem engedélyünk, sem tudásunk, sem, tehát hogy mi más módszerekkel dolgozunk.
2: És akkor mi a ti módszeretek, a beszélgetés?
3: Például a beszélgetés az tud lenni egy pszichoterápiás módszer. Amivel én dolgozom a relaxációs szimbólumterápiában, viszonylag kevés beszélgetés van. Ott nagyon sok imaginációs gyakorlat van, különböző szimbólumokkal hívunk, imaginációs képeket, azokkal dolgozunk, illetve magával a relaxációval dolgozunk. A relaxációban megélt testélményekkel, és hát a relaxáció által nyújtott idegrendszeri feszültség csökkenéssel tulajdonképpen.
2: Van is egy kérdés már a hallgatók részéről, hogy mi a véleményed a mentálhigiénés szakemberekről?
3: Hát szerintem a mentálhigiénés szakemberek tudása és a társadalomban való munkája az egy igen-igen fontos terület. Nagy örömömre szolgál egyébként, hogy egyre többen, Csíkszeredában is egyre többen képződnek mentálhigiéni szakon. Ez, tudni kell, hogy ez nem nyújt egy új szakmát senkinek, a mentálhigiénés képesítés, hanem egyszerűen megtanul olyan technikákat, és egy olyan szemléletmódot, amit a saját szakmáján belül alkalmazni tud. Például egy tanár, hogyha mentálhigiénis képesítése van, akkor egy teljesen más szemléletmóddal tud adott helyzetben a tanítványaihoz fordulni. Orvos másképp tud a beteggel dolgozni, hogyha van egy mentálhigiénés képesítése.
2: Igen. Eszembe jutott közben a könyv, amit akartam neked mondani, csak nem ugrott be, a Schopenhauer terápia. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag az ugye dráma pszichológia, jól mondom?
3: Pszichodráma.
2: Pszichodráma. Na erről egy területről is beszéljünk egy kicsit így általánosságban.
3: Hát én tényleg csak nagyon általánosságban tudok beszélni, ugyanis én nem képződtem ebben a módszerben. Én csak úgy ismerem a módszert, hogy részt vettem magam egy pszichodrámás foglalkozáson. Ez tulajdonképpen egy pszichoterápiás módszer, ami akár csak a többi módszer, több év alatt képződnek a pszichológusok ahhoz, hogy azt mondhassák magukról, hogy pszichodrámában képződött pszichoterapeutákká váltak. Tulajdonképpen különböző szerepjátékokkal dolgoznak, és úgy férnek hozzá bizonyos lelki tartalmakhoz.
2: Ha egy kicsit még visszább megyünk ugye az alapokhoz, akkor a psziché az emberi elmét jelenti latinul, innen ez a sok pszichó mindenféle. Megyünk egyet előbbre, coachok, mi a véleményed a coachokról, a life coachokról? Őszintén.
3: Azért nem tudok őszintén, tehát hogy igazából sem jót, sem rosszat mondani, mert én látok ugyan az interneten, akár a közösségi médiában egyre több nevet, amiután mint titulus ott szerepel a life coach, de megmondom őszintén, hogy nekem még nem volt szerencsém személyesen senkivel beszélgetni, aki life coach, hogy legalább tudnám, hogy mi az, amivel ő foglalkozik. Nekem ami problémám van, de nem kifejezetten a life coachokkal, tehát ne értsen senki félre, hanem az én problémám, hogy azt érzékelem, hogy nem föltétlenül ismertek, illetve nem föltétlenül tartja be mindenki a kompetencia határokat. Hogy ki mivel foglalkozhat. Hogy például egy lelki gondozó, hogyha hozzákerül egy kliens, meddig mehet el, és mikor van az, amikor azt mondja, hogy most már pszichológushoz küldöm, mondjuk egy klinikai pszichológushoz, vagy pszichoterapeutához, mert ez engem meghalad. Vagy például egy coach, nem tudom, meddig megy el egy klienssel, tehát, hogy fölismeri-e, tudja-e, akarja-e küldeni adott helyzetben tovább, amikor azt érzi, hogy az ő kompetenciáját ez meghaladta. Volt néhány ilyen, hát nem föltétlenül jó tapasztalatom, és nem, hangsúlyozom, nem coachokkal, de hogy átlépték a kompetenciákat bizonyos szakemberek, és hát ez főleg a kliensnek válik kárára sajnos.
2: Ha valaki úgy érzi, hogy a kicsi lelkének valami kis segítségre lenne szüksége, csoportos foglalkozást vagy egyéni foglalkozást válasszon?
3: Hát ez nagyon helyzetfüggő. Tehát attól függ, hogy mit szeretne. Terápiás csoportok is léteznek ugyan, de itt környékünkön én, ahogy láttam, illetve amiket én vezetek is, ezek nem terápiás csoportok annyira, hanem főleg önismereti, meg személyiségfejlesztő csoportok. Na most, ahol már patológia van, tehát ahol azt mondjuk, hogy már szorongás van, vagy depresszív állapotok vannak, ott nem föltétlenül egy önismereti vagy önfejlesztő csoport lesz a megfelelő, ott valószínű, hogy egyéni terápiába kell menni, illetve hogyha van a specifikusan arra a problémára működik terápiás csoport, akkor az tud segíteni, de hogy semmiképpen nem egy önismereti vagy személyiségfejlesztő csoport segít ott, ahol már patológia van.
2: Ugye a személyiségfejlesztő, illetve az önismereti csoport módszer, ez a pszichodráma.
3: Nem csak. Relaxációs önismereti csoportokat vezetek én például.
2: Tehát akkor ez egy réteggel fennebb van?
3: Nincsenek itt alá fölé rendelt viszonyok. Csak egyszerűen különböző módszerekkel próbálunk haladni ugyanaz a cél felé.
2: Mennyire könnyen nyílnak meg az emberek szakember előtt?
3: Hát aki oda jön, az ugye értelemszerűen igen. Bár ez sem mindig 100%-ban igaz, mert hogy azért most is van olyan kliensem, akinek egyszerűen nehéz. Nincs meg ez a fajta érzelmi intelligenciája, ez a fajta kultúrája, hogy hogyan fogalmazza meg az érzéseit, hogyan beszéljen arról, ami benne van. Én például ezért szeretem nagyon a relaxációs és szimbólumterápiát, mert hogy nem föltétlenül verbalizálunk mindig sokat. Tehát akkor is hozzá tudunk férni érzésekhez, amikor nem verbalizálunk, hanem csak például imaginációban megélünk ezt vagy azt.
2: Elvesztem, jó? Tehát nem, okay. Nem verbalizálunk, az azt jelenti, hogy
3: nem beszélünk, bocsánat, dolgokat. Igen.
2: Ez az imagináció, ezt feltételezem, hogy a képzelet.
3: Pontosan, jól feltételezem.
2: Jó, de hogy akkor hogy fogod te szakemberként megtudni, hogy mi jár az én fejembe, azaz mit képzeltem el magamnak, ha nem verbalizálunk?
3: Azt el tudja mesélni az is, aki nehezebben verbalizál, hogy mit látott, mit élt át.
2: Miközben?
3: Maga az imaginációs gyakorlat közben.
2: De ez még mindig nem a hipnózis.
3: Ne.
2: Jó, tehát hogy tegyünk rendet a fejekben. Okay. És mi a szimbólum terápia? Hogy kell azt elképzelni? Mutatsz egy kis csengőt, és közded, nem. Hogy nem?
3: Jó. Nem. Szívemcsücske módszer, imádom. Relaxált állapotban, ami már ugye egy enyhén módosult tudatállapot, de hogy semmiképpen ne azt képzeld el, hogy az illető nincs a tudatánál, mert tudatánál van, végig hallja az én hangomat, illetve hogyha szeretne, akkor lépi ki a gyakorlatból, amikor akar, tehát hogy ő nincs hipnotizálva igazából.
2: Ilyenkor safe word-ök vannak?
3: Ezt mond magyarul, kérlek?
2: Hát a safe word-ot arra érték, amikor valaki valami helyzetből szeretne kilépni, és akkor van egy bizonyos előre meghatározott szó, ami ha elhangzik, akkor megáll
3: a történet. Nem, simán kinyithatja a szemét, hogyha nem akarja folytatni, nem kell ehhez az én hozzájárulásom. De hogy nem igazán fordul ez elő. És akkor szimbólumterápiában úgy dolgozunk, hogy relaxált állapotban, amint mondtam, az egy módosult tudatállapot, egy kicsit úgy képzeld el, mint az ébrenlét és az alvás közötti állapotot, ezt a szendergést szoktuk magyarul mondani. Én bizonyos szimbólumokkal úgy mondom, hogy képet hívok. Tehát azt mondom mondjuk a kliensnek, hogy a lelki szemeim előtt megjelenik egy kép, és akkor mondok egy egyszerű szimbólumot. Látok egy virágot. És akkor ezt a virágot kézbe veszem, megszagolom, és akkor ezt folyamatosan elképzeli, imaginál. És akkor kérem, hogy mondjuk tegye be egy vázába a más virágok közé. És akkor ő ezt imaginációban gyönyörűen megcsinálja. És akkor vége a gyakorlatnak, visszahívom, kinyitja a szemét, és akkor elmondja, hogy mit látott, mit élt át, mit gondolt, milyen érzéseket.
2: Akkor közben ő nem beszél.
3: Nem, nem, hanem utólag meséli el nekem az élményt, és akkor... Nagyon szép dolgok jönnek át már abból, amit ő lát. Nem kell ő nekem elmondja, hogy igazából nem találom a helyem a környezetemben, hanem egyszerűen az, hogy én ezt a virágot nem tudtam betenni a vázába. Nem fért be. Vagy betettem, de olyan törékeny volt ott a nagy virágok között. Elveszett. Ugye? Nem tud nekem arról beszélni, hogy ő elveszettnek érzi magát. Nem tudja ezt megfogalmazni az érzéseit még. De imaginációban ez nagyon szépen kijön.
2: Akkor jól fogalmaztam a beszélgetés elején, hogy akkor én a képzeletbeli kanapéra lefekszem, illetve lefekszünk a hallgatókkal, és te beszélsz. No, visszatérve a képzeletre, ezt akkor értsem úgy, hogy a mindennapokban is alkalmazod, tehát valakivel szóba állsz, és akkor abból, amit mond, te már úgy érzékeled az embert? Vagy nem tudsz mindig minden helyzetben erre figyelni?
3: Meg nem is akarok.
2: De hogy a te elméd erre rá van állva?
3: A terápiás helyzetben abszolút rá van állva az én elmém arra, tehát a másik emberre teljes mértékben ráhangolódom, hogy rezdüléseit, gesztusait, mimikáját, szóhasználatát, hangsúlyát, hangordozását, mindent is próbálok észrevenni, mert ezek mind számítanak, de azért, hogyha én azt mondanám neked, hogy folyamatosan és a civil életben is ezt csinálom, akkor ez nem volna igaz, mert hogy nem, tehát Isten őriz, nem analizálom a barátaimat, a családtagjaimat, az ismerőseimet, mikor valakitől megkérdezem, hogy hogy van, akkor tényleg csak arra vagyok kíváncsi, hogy hogy van, és nem arra, hogy most miket él meg, és milyen nehéz érzései vannak.
2: Érdekes, mert az elhangzottakra reagálnak az emberek. Azt írta egy hallgató, hogy ő élt már át ilyet, és ez nagyon vagány. Tehát akkor ezt nem úgy kell elképzelni, mint a filmeken, hogy pakkel, le vagy hipnotizálva egy órával.
3: Nem, a hipnózis az egy más történet. Nem vagyok jártas benne, nem képződtem benne, felületes a tudásom a hipnózis kapcsán, de az én fejemben ez valahogy úgy van, és lehet, hogy nincs igazam, tehát hangsúlyozom, nincs tudásom, ismeretem, de valahogy én azt gondolom, hogy a hipnózis az egy kicsit abban másabb, mint a többi pszichoterápiás iskola és módszer, hogy viszonylag passzív, tehát hogy ott maga, tehát a kliens nem kell föltétlenül hozzájáruljon ahhoz, hogy mi tört, tehát hogy aktívan részt vegyen a folyamatban, mert hipnotizálva van, és onnan a terapeuta irányítja is. Tehát egy kicsit, mint a medicina, tudod, hogy az orvos beadja a gyógyszert, és az hat akkor is, hogyha a beteg nem akarja. Na, a relaxációs szimbólumterápiában, de akár a pszichodrámában, vagy családterápiában, vagy stb. Ez nem így van, tehát ott aktívan részt kell vegyen a kliens a saját gyógyulási folyamatában, mert szoktam mondani, nekem nincs varázspálcám. Tehát, hogyha ő nem dolgozik, akkor én semmit nem tudok tenni.
2: Ha azt veszük alapul, hogy milyen egy nemzet lelki állapota, lehet egyáltalán ilyet mondani? Illetve, hogy milyenek vagyunk mi, magyarok?
3: Hát, szoktak ilyet mondani, és ugye, hogy vannak ilyen sztereotípiáink is, hogy a magyar milyen búskomor nép. Hát, na, én nem tudom erről mit mondjak, én azért... Hát igaz, hogy sírva vigadó magyart is láttam, de hogy azért nem sírva vigadót is bőven. Én nem hiszek az ilyen általánosításokban. Bár bizonyára van ennek valami alapja, mert hogy ugye használjuk ezt a szót is, hogy a néplélek. Hogy igen, tehát hogy vannak bizonyos általánosan érvényes jegyek, személyiségjegyek, stb., de hogy én nem szeretem az ilyen általánosításokat. Ahányan vagyunk, annyiféle.
2: És tudunk általánosítani, hogy mondjuk így az elmúlt évet tekintve milyen problémákkal fordultak hozzád leginkább? Nyilván ez nem egy nagy általánosítás, de hogy valamilyen képet azért csak alkotsz ebből magadnak.
3: Nekem nagyon egyértelmű képem van erről. Most ezt a képet maximum csak azt torzíthatja, hogy valahogy engem valamiért ezek az emberek találnak meg. Ugye ebben a Sánc Rádióban, ugye magyarán a pletyka is szerepet játszhat, hogy így terjed el a hír, hogy hozzám ezért érdemes jönni. De hogy én az esetek túlnyomó többségében, tehát bátran mondhatom, hogy 80% fölött különböző szorongásokkal és stressz okozta problémákkal találkozom. Tehát, hogy hozzám valahogy ezzel küszködő emberek jutnak.
2: Arról is tudunk már általános képet, hogy mi okozza a szorongást?
3: Ennek nincs egy általános képe. Mindenkinél más váltja ki. Ugye itt van, el kell különítenünk azt, akinél bizonyos helyzet, tehát valami történés, ami akkor történt az életében, és kivált egy szorongásos epizódust, attól, aki mint személyiség, szorongó személyiség. Mert hogy más a két dolog. Igazából... maga a terápiás módszer, amivel dolgozom velük, ugyanaz, csak hogy másképp működnek.
2: Ha egy kliens szakembert keres magának, honnan tudja, hogy kihez forduljon? Ki miben képződött? Kinek mi a kompetenciája?
3: Uh-huh. Volt nekünk a lélekműhelynél erre egyébként egy próbálkozásunk. Tavaly nyáron a parkban, a városnapokon jó pár pszichológus kollégát összehívtunk, és meghirdettük, aki érdeklődött, jöhetett, és pont erről beszéltünk, hogy a városban dolgozó terapeuták kik miben képződött, melyik terápiás iskola hogyan dolgozik, tehát maga a módszer milyen, hogy egy kicsit az emberek ebben lássanak bele, mert tényleg ez egy nem ismert dolog. És az, hogy kit választanak, én most inkább azt tapasztalom Csíkszeredában, hogy nem az szerint választják, hogy ki milyen módszerrel dolgozik, hanem hogy ki kit ajánl. Tehát ismerősök ajánlására hozzám legalábbis főleg így jutnak emberek, hogy ajánlanak. Ugye a közösségi médiában szinte naponta lehet látni, így föltett csoportokban föltett kérdés, pszichológusra van szükségem, kit ajánlotok? Vagy ajánljatok nekem egy jó pszichológust? Azt is próbáltuk kivitelezni az egyesületnél, hogy készítsünk egy adatbázist, ami online elérhető legyen a városban dolgozó összes engedéllyel rendelkező terapeutáról, mert azért ezt is hangsúlyozom, mert hogy sajnos néha azt látom, hogy olyan nevek kerülnek be ide az ajánlások közé a közösségi médiában, hogy nagyon egyszerűen egyébként a pszichológus kollégium oldalán leellenőrizhető, hogy annak a pszichológusnak van-e működési engedélye, és olyan nevek kerülnek be, akinek simán leellenőrizhető nincs. Tehát, hogy még azt sem tudom, hogy van-e pszichológusi képesítése. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt így kiszűrni, hogyha az ember nem veszi a fáradtságot, hogy leellenőrizze. Legegyszerűbben úgy lehet leellenőrizni, hogy a pszichológus kollégium oldalára ez az úgynevezett COPSI, van egy keresőprogram, és beütöm, és megnézem, hogy az illető nevű pszichológusnak van-e engedélye arra, hogy dolgozzon terapeutaként, vagy bármilyen más szakákban.
2: 8 szakembert látok a lélekműhely oldalán, de gondolom, hogy ennél jóval többen praktizálnak.
3: Csíkszeredában?
2: Is.
3: Persze, jóval többen. Akiket a lélekműhely oldalán látsz, ők azok a kollégák, akik egyik vagy másik projektünkben részt vettek, illetve akikről mi tudjuk magunk, hogy képzett szakemberek, hogy engedéllyel rendelkező szakemberek, és akikhez mi magunk is, hogyha éppen nem tudunk fogadni valakit, mert nincs szabad helyünk, stb., akkor irányítjuk, hogy akkor próbáld meg nála, vagy próbáld meg nála, hogy nem-e találsz helyet.
2: Feltételezem, hogy már korábban is ez a módszer mint olyan létezett, de 2018-ban, ha jól emlékszem, akkor jelent meg először Orvos Tóth Noémi Örökölt sors, családi sebek és a gyógyulás útjai című könyve, és az egy ilyen teljesen új perspektívát nyitott a szakterületen. Feltételezem, hogy ez a családállítás. Az-e? Nem. Jó, akkor magyarázzuk mind a kettőt. Mert hogy ez nagyon ilyen, nagyon divatos, mint olyan.
3: A családállítás, és ezzel is ugyanúgy vagyok, mint amint az előbb a hipnózis kapcsán is említettem, hogy nem képződtem benne, csak annyit tudok róla, amit olvastam róla, illetve amit szakmából tudok róla. Ez is egy hát terápiás módszer. Látom, most már egyre többet űzik Erdélyben is, Magyarországon is, meg hát szerte Európában. Jól emlékszem, most nem akarok butasságot, mert talán Hellinger volt, aki megalkotta magát a módszert. Hivatalosan nem elismert pszichoterápiás módszer, ezt tudni kell, tehát, hogy nem hivatalosan elfogadott. Viszont én kollégáktól kapott információk alapján tudom azt mondani, hogy vannak, akik viszont egészen jól csinálják, és hogy egészen hatékony tud lenni bizonyos helyzetekben. Most itt is az a nagyon fontos, és ez, ami egyébként egy rákfenéje ennek a mai világnak, hogy nagyon nehéz kiszűrni laikusként, hogy ki az a megbízható családállító szakember, akihez elmehetek én bátran, nyugodtan, mert hogy tudja, hogy mit csinál, és nem fogok sérülni. Mert ugye ez tud lenni a veszélye, amikor nem kompetens emberek nyúlnak hozzá az érzelemvilágomhoz.
2: Na de miről szól a családállítás? Laikusoknak mondd el.
3: Tényleg keveset tudok róla, de ez is egy kicsit ilyen drámamódszerekkel dolgozik, hogy bizonyos szerepekbe helyezkednek bizonyos emberek, és eljátszanak egy szituációt, amit a csoport valamelyik tagja, aki ott nevez az állítóhoz. Tehát azt, mit tudom, egy konfliktusos helyzetet akar ő megoldani, elmondja, hogy mi a maga a konfliktus helyzet, és akkor bizonyos személyeket betesznek bizonyos szerepekbe, és eljátszák valamilyen formában. Én így tudom, hogy ez így működik, de mondom, hogy nem vagyok jártas benne. Nem ismerem, tehát hogy nem szeretnék én erről sokat mondani, mert lehet, hogy butaságot mondok.
2: És mi a helyzet az örökölt sorsunkkal, aminek gyakorlatilag ott van a helye mindenki tarsójában?
3: Hát azt visszük magunkkal. Tehát Orvos Tóth Noéminek ugye ez volt a nagyon nagy újdonsága, hogy ezt egy új megközelítésből hozta be, de hogy ezt igazából mindig is tudtuk, hogy az, ami a mi hát érzésvilágunk akár jó részt jöhet abból, amit hozunk a családból. Tehát, hogy lehet, hogy például most csak egy ilyen nagyon egyszerű dolgot mondok az én példámból, csak hogy értsétek. Az én szüleim ugye megélték a második világháborút, utána az éhínséget. Tehát ők gyerekként nagyon-nagyon megéhezték azt az időszakot. A felnőttként erre mi volt az ők reakciójuk? Halmoztak. Halmoztak. Nekünk mindig a házban hatalmas fagyasztóládák működtek, ami mindig hegyi kellett legyen. Az én édesanyám soha nem tudott egy liter olajat vásárolni, hanem mindig legalább 10 boxot, mert az úgy kellett a teraszon álljon, hogy az mindig sosem lehet tudni. Ez volt a motto. És kettőt találhattok, hogy nálam ugyanígy van-e. Én nem éheztem soha az életemben. De ezt a fajta szorongást, hogy sosem lehet tudni, hozom. Tehát így örököljük a sorsunkat bizonyos szempontból.
2: De tulajdonképpen, ha jobban meggondolom, akkor a te életedbe úgy került bele a pszichológia, hogy szakember segítségét kerested, és úgy lettél te pszichológus, te magad is.
3: Így van. Így van. Egy krízis helyzet volt akkor az életemben, egy nagyon erős krízis helyzet, amire én is egy nagyon erős szorongással reagáltam, és nem tudtam egyedül kijönni belőle, segítséget kértem szakembertől. És egyszerűen elképpettem azon, hogy milyen az ő segítségével milyen hihetetlenül rendet tudtam rakni a fejemben, holott én már hónapokkal ezelőtt kínlódtam, és nem ment egyedül. Hát mondtam, ez vagány, ez érdekes, ez érdekel, hogy ezt hogy csinálta, én ezt meg akarom tanulni. És tulajdonképpen így indultam én el ebben az irányban, hogy kíváncsi voltam, hogy mi volt az, amit csinált velem az a szakember, mitől lettem én jobban.
2: A lélekműhely számos programot felkínál, mondjam azt, hogy érdeklődőknek, nem feltétlenül érintetteknek, de nyilván azok érdeklődnek a programok iránt, akik valamilyen szinten megszólítva vagy megérintve érzik magukat. Uh-huh. Lásd Pszichoszerda, éppen ma.
3: Igen, hát ez egy nagyon érdekes sztori ez a Pszichoszerda. Az egyik tanárom mesélt egy Magyarországon működő pszichokávéházról és annak a programjairól ezelőtt jó pár évvel. És ez nekem nagyon megtetszett, hogy de vagány, egyszer talán Csíkszeredában is csinálhatnánk ilyet. És aztán telt múlt az idő, én ezzel nem is foglalkoztam különösebben, amíg hát olyan 4 évvel ezelőtt elővettem az ötletet, és a lélekműhelynél a kollégáimtól megkérdeztem, hogy ti ezt mit szóltok, megpróbáljuk-e? És hát igen, hát miért ne? És ennek 4 éve ottó, és azóta töretlenül működik, és én állok csodálkozva előtte, hogy wow, hogy én nem számítottam erre. Amikor én ezt elindítottam, én nem gondoltam, hogy ez egy ilyen sikeres program lesz. És hónapról hónapra megtelik az a helység, ahol mi ezt tartjuk. Sokat már javasolták, hogy miért nem viszem nagyobb helyre, hogy többen férjenek be. Azért, mert akkor elveszti a kávéházi hangulatát. Nem szeretném ezt a hangulatát elveszíteni. És hónapról hónapra jönnek az emberek, érdeklődnek a pszichológiai témák iránt. Igyekszünk most már olyan témák is becsempészni, amire én már azt mondom, hogy ez már felső fog. Tehát, hogy ne csak ilyen nagyon basic alap pszichológiai témákat, hanem azt is, ami már nehezebb, ami nem hétköznapi, ami egy kicsit keményebb, és az, arra is érdeklődnek. Tehát, hogy...
2: Tehát akkor vannak az előadások, és vannak a workshopok.
3: Az más. Tehát úgy kezded el, hogy elindítottuk a pszichoszerdákat, és ezek mentek hónapról hónapra, egyik évad, másik évad, és egyszer megszületett a fejem, hogy milyen vagány lenne a pszichoszerdák nagy testvérét megalkotni, és csinálni egy fesztivált, egy pszichológiai fesztivált. És ez lett a pszichoszereda. Ez minden évben egyszer van, szeptember utolsó hétvégéjén, és ez egy 2 napos program, amiben ugye vannak az előadások, és ide már behoztunk műhelymunkákat is. Tehát, hogy itt különböző pszichológiai módszereket tudjanak kipróbálni az emberek. Tehát, hogy ne csak elméletben hallják azt, amiről mi beszélünk, hanem tudjanak belekóstolni egy relaxációs és szimbólumterápiás foglalkozásba, egy mindfulness foglalkozásba, egy pszichodrámás foglalkozásba. Tehát, hogy kicsit gyakorlatban is lássák, hogy ez hogy működik, illetve hogy ennek nem egy titkolt célja az, hogy amennyire lehet igyekszem helyi kollégákat bevonni, pont azért, hogyha az itt élő embernek szüksége van segítségre, akkor azért legyen a fejében néhány név, néhány arc, hogy kihez fordulhat, hogy kihez mehet segítséget kérni.
2: Hányféle pszichológia terület létezik?
3: Ja, sose számoltam össze, de hát van egy jó néhány. Például most csak így példákat mondok kapásból, van egészségpszichológia, van közlekedéspszichológia. Ugye ők azok, akik a sofőrvizsga előtt megcsináltatják azt a tesztet, és azt mondják, hogy igen, alkalmas vagy arra, hogy autót vezess. Van munkapszichológia. Akkor van a klinikai pszichológia, ugye? Tehát mi klinikusok vagyunk azok, akik diagnosztizálunk, tehát a patológiákkal mi foglalkozunk. De hogy számos ága van.
2: Tehát gyakorlatilag az életünk minden területére jut egy szakember, hogyha azon a területen vagyunk éppen elakadva.
3: Az elakadásokkal vigyázott, ott a terapeuták jönnek szóba, illetve a tanácsadók akkor, hogyha nincs patológia. A pszichológiai tanácsadók. Az elakadás, például egy munkapszichológus hiába vagy a munkaterületén elakadva, neki nem az a kompetenciája, hogy neked segítsen az elakadásban. Neki az a kompetenciája, hogy fölmérje, hogy te arra a munkára pszichológiailag alkalmas vagy-e.
2: Noha, ha már így álltunk a témához, mit jelent az, hogy elakadás? Tehát hogy lehet azt felismerni, hogy elakadtunk valahol egyszer csak? Tehát érezzük, hogy valami nem jó, de hogy nem tudjuk, hogy ez egy elakadás.
3: Hát azt nem tudod, hogy elakadás, de azt érzed, hogy nem tudsz szabadulni attól az érzéstől, és hogy valahogy megnehezíti a működésedet és a mindennapjaidat. Azt érzed, még akkor is, ha nem tudod megnevezni, hogy na ez egy elakadás.
2: Na jó, de hogy akkor honnan jön a felismerés, hogy akkor valamit ezzel tenni kéne, vagy?
3: Ez is nagyon érdekes. Még egy pár évvel ezelőtt, aki bejött a pszichológiai rendelőmbe, jó része nagyon-nagyon szenvedett. Tehát vagy már nagyon kemény pánikrohamjai voltak, vagy már súlyosan depressziós volt. Tehát, hogy vagy már körbejárt mindenféle orvost a szívével, az emésztőrendszerével, a mindennel, mert neki mindennel is baja volt, de az orvosok semmit nem tudtak kimutatni, és azt mondták, hogy végülis maga egészséges, és akkor ilyen utolsó lehetőségként, hogy na, akkor már minden orvos azt mondta, hogy menjek pszichológushoz, akkor én már ide is eljöttem, csináljanak velem valamit. Tehát, hogy ez valahogy így, de azért ez is változott már. Tehát, hogy most már azért eljönnek tehát viszonylag sokan olyanok is, akik még nem jutottak el ennyire nehéz helyzetbe, hogy ennyire szenvedjenek, hamarabb felismerik azt, hogy na, itt nekem gondom van, tehát, hogy én itt valahol segítséget kell kérjek, mert nem tudok lépni tovább.
2: November 25-e a nők elleni erőszak elleni kampány kezdete volt.
3: Hogy ennyire szenvedjenek, hamarabb felismerik azt, hogy na, itt nekem gondom van, tehát, hogy én itt valahol segítséget kell kérjek, mert nem tudok lépni tovább.
2: November 25-e a nők elleni erőszak elleni kampány kezdete volt, nem csak itt Csíkszeredában, hanem világszerte.

0: nők száma, és nem csak a nők elleni erőszakról, hanem a családon belüli erőszakról is beszélnünk kell. Kérdezhetek olyat, hogy ez hol gyökeredzik?
1: Hát ez nagyon mélyen a kultúránkban sajnos, de hogy nem mondhatjuk azt, hogy ez valami magyar vagy romániai sajátosság, nem, hát éppen most olvastam, hogy Olaszországon például ez egy mekkora probléma. Tehát, hogy azért ez elég rendesen része a kultúránknak, és azt hiszem, hogy a fő baj az, hogy bár a törvények szigorodnak, és ez nagyon jó, és egyre több hivatalos fellépés van ez a jelenség ellen, ami nagyon jó, de az igazi őszinte társadalmi elítélése ennek a jelenségnek, az még talán várat magára. Mert nézd meg, hogy például, ha beszélsz egy bántalmazott nővel, minden esélyed megvan arra, hogy halljál egy ilyen mondatot, hogy ó, egyébként olyan jó ember, csak az ital csinálja ezt, csak akkor üt meg, ha részeg. Tehát fölmentjük, valamilyen formában találunk valami mentséget, még maga az áldozat is talál mentséget. Mi szomszédok lehet, hogy halljuk, hogy mi történik, de azt mondjuk, hogy ó, inkább nem avatkozzom bele, mert ebből bajom lehet. Ugye, tehát a nyilvános társadalmi elítélése ennek a jelenségnek, ez még várat magára, és azt hiszem, hogy amíg ez nem történik meg,

0: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben.
1: Kávézott már? Mi főzünk önnek. Kotyogó a Fun FM rádióban, hogy jól induljon a reggel. Remek zenék, hasznos információk, játék, móka és kacagás. Kotyogó Günther Ottóval.
2: 8:30 lesz, 8 perc múlva. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Érdekes beszélgetést ígértem ma reggelre, méghozzá a mesterséges intelligenciáról. Lévén, hogy én hát mondjam azt, hogy gyakori felhasználója vagyok a Gemininek, de lehet, hogy ezt Gemini-ként kell emlegetni. Megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen mi is vagy te, és nyilván megválaszolta, örömmel bemutatkozott. Egy olyan rendkívül sokat olvasott digitális utitársként mutatkozott be, amely hatalmas mennyiségű szöveg és mindenféle információ tudásházzal rendelkezik. No, de nyilván van egy szakember, aki ezt konyha nyelven elmagyarázza nekünk. Balázs Áron, üzleti tanácsadó. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok én is!
2: No, az az igazság, hogy én naponta használom, mindenféle feladatokat adok neki, de úgy nem igazán tudjuk elképzelni, hogy mit is használunk. Az én fejemben, nagyon leegyszerűsítve, ez olyan, mint az internet. Tehát sok-sok-sok gép össze van kötve. Jól mondom?
3: Technikailag teljesen igaz. Tehát maga a mesterséges intelligencia az egy szoftver, amelyik, ahogy mondod, nagy számítógépeken, szervereken fut. Egyébként meg érdekes ez a megfogalmazás, a digitális útitárs, amit mond a Gemini, vagy Gemini, én sem tudom, hogy kell ezt pontosan mondani. Gyakorlatilag úgy tekintsünk rá, mint egy munkatárs, aki semmit nem tud rólunk, viszont mindenről hatalmas tudása van, és végső soron nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni a munkánkban, de nem fogja elvégezni helyettünk.
2: Hát, vannak már területek, azt mondják, amelyek már gyakorlatilag kihelyettesítették az emberi munkát, illetve az emberi értelmet, és elvégzi a Gemini helyettük, vagy bármelyik, amelyik nagyobb és okosabb.
3: Igaz, viszont most pont egy saját példával fogom megcáfolni ezt. Tehát gyakorlatilag mi például fejlesztünk egy orvosoknak szánt telefonos recepcióst, asszisztenst, aki ugyan kiváltja a telefonálást, tehát az orvos helyett vagy az asszisztense helyett ő fog válaszolni, viszont ennek ellenére egy recepcióst, egy fizikailag a rendelőben lévő asszisztenst vagy recepcióst nem fog kiváltani, mert amikor ott vagy bent a rendelőben, akkor nem fogsz telefonon telefonálni még egyszer, hogy akkor a következő időpontot a doktor úrtól telefonon kérd meg, hanem sokkal egyszerűbb, hogyha a helyben csinálod. Tehát a telefonálást például ki tudja váltani, viszont a fizikai jelenlétet még nem.
2: No, mióta létezik maga a fogalom? Mert ugye egy pár éve került be a köztudatba, és gyakorlatilag minden háztartásban, ahol létezik egy okos eszköz.
3: Hát gyakorlatilag a számítástechnika, mint tudomány, vagy mint terület, ahogy létrejött, gyakorlatilag onnantól beszélünk mesterséges intelligenciáról is. Amúgy meg igen, tehát a ChatGPT megjelenésével került be a köztudatba, mint az internet. Gyakorlatilag. Ha arra, tehát egyébként ilyen valamikor 2007-2008 körül jelentek meg az első tudományos írások a Google DeepMind laboratóriumaiból, ahol leírták ezt a GPT technológiát, ami a ChatGPT mögött áll, és hát igen, utána meg aki ezeket olvasta, mind várta, hogy mikor fog megjelenni, ez történt ugye 2022 végén.
2: No, és azóta azt lehet mondani, hogy hát nagyon elterjedt, bár az az érzésem van nekem, hogy talán egy icipicit túl korán ki lett engedve a szellem a palackból, és nem volt föltétlenül úgy lekorlátozva a használata, illetve hát a hozzáférés a dolgokhoz, hogy ez utólag aztán ne generáljon mindenféle kellemetlen történeteket. Lásd, mondjuk hanggenerátor és mindenféle új zenék és slágerek legenerálása ezáltal. Ez mennyire etikus?
3: Szerintem nem volt egy olyan pillanat, hogy na akkor most a jó időszak, jó, most van a pillanat, amikor érdemes kiengedni. Én úgy gondolom, hogy amikor elért egy olyan pontot, amikor már lehetett használni mondjuk úgy, hogy értelmes információszerzésre, vagy értelmes beszélgetésre. Hát ez volt az a pillanat ugye 2022 végén, hogy mennyire etikus. Szerintem azon kellene inkább gondolkozzunk, hogy ki a felelősség. És oké, én generálok egy zenét, és abból sláger lesz, hogy ez történt egy pár hónappal itt Romániában, és ez a Lolita Churchill nevű előadó, vagy AI előadó zenéjével. Tehát, hogyha másolok, hogyha azt mondom, hogy esetleg az a zene hasonlítson a Bagosi Brothers Company-ra, akkor attól eltekintve nem lesz az egy Bagosi Brothers szám, de téveszthető vele.
2: Abszolút, mert a nagy többség nem fog ennek utána nézni.
3: Nem fog utána nézni. Na, tehát itt ebben az esetben szerintem nem etikus, hogyha egy teljesen, tehát egyébként meg úgy gondolom, hogy ez az egész AI sztori, ez egy eszköz. És most mennyire etikus, hogy szintetizátorral csinálok zenét, vagy zongorával csinálok zenét. Ha belegondolsz, a Queennek volt egy albuma, azt hiszem a Queennek a 80-as években, amelyiken azt írta, tehát ki volt írva nagyban, hogy no synths, tehát hogy nincs szintetizátor használva abban a zenében. Aztán a következő albumon már minden gond nélkül használták. És azzal már nem volt etikai probléma. Visszatérek arra, hogy megkönnyíti a munkánkat, de nem végzi el teljesen. Tehát ha ezt az eszközt ésszel és felelősséggel használjuk, akkor szerintem nincsen etikai probléma, ahogy azzal sincs probléma, hogyha a késsel kenyeret kenek, azzal sincs semmilyen etikai gond, viszont ha azzal a késsel véletlenül ölök, ottan már nem csak etikai probléma van. Tehát az eszköz szerintem nem felelős.
2: Jól sejtem, hogy minél többen használják, és minél többen bíznak rá feladatokat, annál okosabb lesz, mert hogy ezeket ő megjegyzi, tanul belőlük.
3: Teljesen jól sejted. Valójában minél többen használjuk, annál okosabb lesz a rendszer. A tanulás az nem teljesen úgy történik, ahogy az ember esetében, hogy mondjuk most beszélgettünk, és akkor hallottam tőled valami újat, és azonnal azt megjegyzem, és bővült a tudástárom. Ahhoz, hogy tanulni tudjon, azért megfelelő mennyiségű ismétlődő mintázatra van szükség. Magyarán, hogyha nagyon-nagyon sokan megkérdezik például azt tőle, hogy milyen magas az Eiffel-torony, és mondjuk téves választ ad, mondjuk, hogy 5 méter, nyilván nem annyi, nem tudom most fejből, hogy mennyi, és ezt, hogyha sokan kijavítják, hogy figyelj, az nem 5 méter, hanem mondjuk 50, akkor nyilvánvalóan ez egy idő után be fog kerülni a tudástárába a helyes információ, és így tanul, nem föltétlenül azonnal minden beszélgetésből.
2: 330 méter, mert megmondta a Gemini, közben megkérdezte. 312 az antennákkal. No, de ugye a nagy kérdés az az, hogy ki mire használja, és megjegyzi-e azokat esetleg a negatív dolgokat is, amiket tőle kérdeznek, és neki elő kell keresni az információkat hozzá.
3: Igazából picit meg kell nézzük azt, hogy hogyan működik. Tehát minden esetben ezek a nagy nyelvi modellek, tehát akkor most már, ha ezt kimondtam a szót, akkor egy picit határozzam is meg. A Gemini, ChatGPT, stb. Ezek úgynevezett nagy nyelvi modellek. Olyan szoftverek, amelyek parancsra, utasításra új szöveget generálnak, szöveget, képet, hangot, satöbbit, és belezavarodtam, elfelejtettem a kérdést.
2: Hát a nyelvi modellekből indultál ki.
3: Azt tudom.
2: Illetve az, hogy én ugye attól tartok, hogy minél több negatív dolgot kérnek tőle, annál jobban megjegyzi ezeket, és akkor ezek egyre jobban begyűrűznek a tudástárába.
3: Igen. Nem föltétlenül történik ez meg, tehát minden nagy nyelvi modellnek van valamilyen fajta, hát ezt angolul úgy mondják, hogy guardrail, biztonsági korlátai, amelyek megakadályozzák egyrészt, hogy nem etikus válaszokat adjon, vagy esetleg egészségre káros, vagy életre káros válaszokat
2: adjon. Bár erre is volt már ugye példa.
3: Hát van példa, tehát mindenhol van tévedés, és mindenhol tud lenni ilyen jellegű probléma. De erre mondom, nagyon, nagyon konkrét szabályok vannak, meg például vannak ilyen érdekes állások, tehát munkahelyek, ahol pszichológusok, filozófusok azzal foglalkoznak, hogy ezeknek a modelleknek a viselkedését és etikai morálját beállítsák. Gyakorlatilag ugyanúgy, ahogy egy kisgyereket nevelsz, és például a tegnap este olvastam az Anthropicnak, ez amelyik a Claude AI-t, amelyet az Egyesült Államok most kivezet a katonai felhasználásból. Tehát például annak ott van egy filozófus csaj, aki most jelentetett meg egy ilyen 60 oldalas dokumentációt arról, hogy hogyan kell az új Claude modelleket morálisan tanítani, hogy ne legyenek gazemberek.
2: Téged, mint szakembert szoktak-e gyakran kérdezni arról, hogy Áron, kell-e félnünk tőle?
3: Önmagában a mesterséges intelligenciától nem. Szoktam kapni ezt a kérdést, tehát önmagában a mesterséges intelligenciától nem kell félni, az emberektől, akik használják, igen. Tehát ugyanaz a példa, a baj ott kezdődött, amikor valamikor a kőkorszakban valaki egy kővel összetört egy dínyét. És aztán rájött, hogy összetörheti a szomszédjának a fejét is. Most ugyanez a helyzet, hogy jelen pillanatban én azt látom, hogy ugye volt, amikor az Egyesült Államok lerohant a Venezuelát, most az iráni háború, mindkettőben nagyon-nagyon sokat használták a mesterséges intelligenciát. Illetve az ukrán háborúban is rengeteg hadi felhasználása van. Én úgy gondolom, hogy ez az, amit nem kellene. De ezt nem a mesterséges intelligencia találta ki magától, hanem az ember oda tette, hogy használjuk, hogy akkor segíts abba, hogy megkapjam, mit tudom, Maduro elnököt.
2: Nagyon erős korlátozásokat készül bevezetni Románia is a média terén, ugye, tehát hogy a tartalom szűrésben, mert feltételezem, hogy az álhíreknek, illetve az ál kép- és videóanyagoknak, meg hanganyagoknak a zöme az mesterséges intelligencia által generált. Ennek vannak még jól látható jelei, azaz megismerhető, de feltételezem, hogy elérjük azt a szintet, amikor már az emberi agy nem tud különbséget tenni.
3: Igen. Gyakorlatilag azon, tehát már most képesek vagyunk olyan áll videókat készíteni, amiről nem fogod tudni megmondani, hogy az valós személy vagy nem. Tehát konkrétan mi is csináltunk ilyet, nem valós személyről, hanem egy generált személynek személyiséget adtunk, hangot, képet, arcot, és teljesen tökéletesen úgy beszél, és úgy olyan arcmimikája van minden, hogy azt nem mondod meg, hogy nem ember. Na most a szabályozással azon, a romániai szabályozást nem tudom pontosan, viszont van az Európai Unióban az első globálisan megjelent törvény, az AI Act, amelyik gyakorlatilag szabályozza a mesterséges intelligencia felhasználását. Kitér nyilvánvalóan ezeknek a deepfake videóknak a generálására is, meg mindenféle egyébre. Egyébként meg szerintem teljesen, szinte mindegy, hogy az mennyire hihető vagy nem hihető. Ha elég sokszor jelenik meg, és a célközönség arra a jellegű üzenetre fogékony, és hinni akarja, akkor hiába nyilvánvaló, mert egy idő után így is úgy is hinni fogjuk.
2: Melyek a leggyakrabban használt modellek? Ugye először volt a ChatGPT, ha jól tudom, aztán nálam megjelent a Gemini, mint olyan, illetve van a Meta AI. Van még ennél több is?
3: Rengeteg nagy nyelvi modell létezik. Nyilván az egyik első ez a ChatGPT volt, aztán utána vagy közben megjelent ez a Claude AI, és ahogy mondod, Meta AI. A Meta az sokkal később jelent meg. A Google Gemini, rengeteg kínai modell van, tehát a DeepSeek, Qwen, stb. Igazából egy picit úgy vagyunk járva, mint annó, mikor megjelentek az okostelefonok, és hát megjelent ugye az első iPhone, és akkor egy idő után volt egy ilyen applikáció, ami arról szólt, hogy van egy applikáció, ami megmondja, hogy milyen applikációk vannak adott telefonra. Na, ez ugyanez a helyzet, tehát annyiféle modell és annyiféle újracsomagolása van ezeknek a modelleknek, csak bizonyos feladatokra, hogy gyakorlatilag erről tehát nem hiszem, hogy releváns arról beszélni, hogy melyek vannak. Rengeteg van. Van 2-3, amelyek azok, amelyek a leghasználtabbak. Most, hogy melyiket használjuk, ez már szinte olyan, hogy mint a vallást, tudod, hogy amelyik jobban tetszik.
2: No, és akkor te, mint szakember, melyiket javaslod, vagy ajánlod házi felhasználásra? Melyik a legokosabb, a legelterjedtebbek közül?
3: Nem hiszem, hogy lehet őket kategorizálni így, hogy melyik a legokosabb. Tehát vannak technikai paraméterek, amiben nincsen, amiért belemenjünk. Az átlag felhasználás szintjén szinte teljesen mindegy, hogy melyiket használod. Hogyha minimális napi felhasználásra, mondjuk e-mailek újrafogalmazására, vagy esetleg információszerzésre, vagy nem tudom, kalóriaszámolásra, vagy receptekre, vagy hasonlókra, arra teljesen megfelel úgy a ChatGPT, mint a Gemini. Üzleti felhasználásnál meg egy picit másabb a helyzet, mert ott már bejön a pénz is. Tehát, hogy nem föltétlen, tehát mindenki azt mondja, hogy jaj, én olvastam, hogy most a Gemininek megjelent a 3 pont, nem tudom hányas, meg még ma reggel, vagy a tegnap este megjelent a ChatGPT 5.4-es, és akkor én a cégembe azt akarom használni a számlák szortírozására. Ez egy kicsit olyan, hogy atombombával, tehát nem puskával lövünk verébre, hanem atombombával lövünk verébre, ami ugyan elpusztul a veréb, de a kár sokkal nagyobb. Tehát üzleti felhasználásnál van értelme azon gondolkodni, hogy melyik a megfelelő modell, a legolcsóbb, amelyik még pontosan elvégzi a feladatot, napi felhasználásba, amelyik jobban tetszik.
2: Feltételezem, hogy ti, mint szakemberek, ezt mint szolgáltatást kínáljátok fel az ügyfeleknek.
3: Például, hogy lefejlesztünk egy rendszert, amelyik
2: vagy a meglévőt személyesítitek arra, amit az ügyfél kér.
3: Így van.
2: És mik a leggyakoribb kérések? Azaz tőletek mit kértek mostanáig legtöbbet, vagy legtöbbször? Hát, üzleti felhasználásra nyilván.
3: Üzleti felhasználásban gyakorlatilag, tehát önmagában a mesterséges intelligencia, vagy egy nagy nyelvi modell nem sokat ér. Mindig valamilyen, tehát miért kell üzletileg felhasználni? Hát azért, hogy megkönnyítsük az embereknek a munkáját, vagy esetleg bizonyos feladatokat kiváltsunk vele. Így mindig az van, hogy először meg kell vizsgálni azt a folyamatot, ahová be akarjuk illeszteni a mesterséges intelligenciát. Tehát például, hogyha valakinek az a feladata, hogy a régi számlákat kézzel bevezeti egy Excelbe, ez nem egy értelmes munka. Mármint embernek. Sajnos rengeteg ilyen jellegű feladat van. Na, például ezt egy nagy nyelvi modell kis okossággal automatán meg tudja csinálni, és akár ilyet is tud, hogy mit tudom, 6-700 darab számlát 10 perc alatt bevezet egy Excelbe. Ugyanakkor automatizált e-mailek, automatizált személyre szabott e-mailek, mert nyilvánvalóan vannak automatizált e-mailek, és ezek léteznek több 10 éve, viszont ha ide ebbe a folyamatba beillesztünk egy mesterséges intelligenciát, akkor ő mindenkinek személyre szabottan is. Itt nem arra gondolok, hogy most beírja, hogy kedves Günther Otto vagy kedves Balázs Áron, hanem kedves Günther Otto, hallottalak a rádióban, nagyon tetszett a tegnapi beszélgetésed. Nyilván, hogyha ezt az információt tudjuk rólad, mint ügyfelünkről, és így már is sokkal személyesebbé tudja tenni az üzenetet. Ilyen jellegű felhasználások vannak, meg hát ugye ott van a telefonos recepciós, ami a mi kis szívünk csücske.
2: No, hát apropó, mi kis szívünk csücske, milyen jó érzés, amikor az embert már néven szólítja, az, amit folyamatosan használ. Ugye meg vissza-vissza emlékszik dolgokra, nem tudom, 2-3 hónappal ezelőtti keresésre, és akkor ő ezt visszaépíti egy olyan válaszba, amit éppen jelenleg kérsz tőle. Tehát magyarán személyi asszisztensünkként tud ez működni. Egymás között viccesen szoktuk mondani, hogy én mindig kedves vagyok vele, mert hogyha öntudatra kell, akkor lehet, hogy nem nyír ki.
3: Igen, ez egy jó felvetés, tehát az van, nyilvánvalóan az nagyon jó, hogyha kedvesen beszélünk, Nem föltétlenül a mesterséges intelligenciával való kommunikációban. Őt igazából nem érdekli. Egyébként van tavaly vagy tavaly előtt az OpenAI CEO-ja Sam Altman egy konferencián mesélte erről, hogy a felhasználók kedvessége, a kérlek szépen, köszönöm szépen mondatok, gyakorlatilag egy hónap alatt nagyjából $1 milliárd pénzbe kerülnek. Ami valójában a kommunikációban nem szükség, viszont mindenkit arra sarkal, hogy maradjon meg embernek, és beszéljen szépen, és köszönje meg szépen, nem azért, mert változni fog az AI-nak a válasza, hanem azért, hogy ne veszítsük el az emberi mi voltunkat.
2: De az hogy tehát hogy tudom ezt elképzelni, mert nem nagyon értettem ezt a hírt, én is olvastam, meg be is olvastam. Tehát hogy lesz ebből a monetizálás? Tehát...
3: Nagyon egyszerű. Tehát minden beszélgetés úgynevezett, tehát minden szó úgynevezett tokenekké alakul. Ezek a tokenek, ezt úgy képzeljük el, mint egy szótag. Na most ezeknek a tokeneknek a feldolgozása, ez, tehát egyszerűen a szavak átalakítása a tokeneké, és a tokenek feldolgozása, majd visszaalakítása a szavakká, ez mind számolással, mind számítógép felhasználási idővel jár, és a számítógépeknek van egy ilyen kellemetlen szokásuk, hogy árammal működnek.
2: Jó. Uh-huh.
3: És adott pillanatban az egészet vissza lehet vezetni a villanyszámláig, hatalmas nagy lesz a villanyszámla. Ki kell, illetve nagyon sokba kerülnek ezek azok a számítógépek, amelyek ezekre a számolásokra képesek, és hát gyakorlatilag az eszköz kerül pénzbe és az áram. Illetve az emberek, akik ezeket működtetik, meg a programozók, és a végén ez lesz, itt jön ki a számla.
2: No, és akkor a végére ugye elképzelhető, hogy ez egyszer csak öntudatra ébred? Vagy már öntudatos?
3: Na, van, egy picit filozofáljunk arról, hogy mi is ez az egész intelligencia. Az ember az egyetlen egy olyan lény, amely képes mindenféle külső hatás nélkül saját belső indítatásból új valamit létrehozni. Tehát én képes vagyok egy teljesen üres szobában mindenféle eszköz nélkül, gondolataim támadnak, azokból cselekedetek lesznek, és alkalomattán mondjuk kapok egy szálkát a padlón, és megszúrom az ujjamat, és felírom a falra a vérrel, hogy szeretlek, Anna Mari. Ez egy új valami, ami azelőtt nem létezett, és ezt én hoztam létre mindenféle külső behatás nélkül. Gép, mesterséges intelligencia külső hatás nélkül nem fog önmagától bármit is csinálni. Tehát muszáj valaki elindítsa, és megmondja, hogy figyelj, neked az a dolgod, hogy viselkedj úgy, mintha teljesen intelligens lennél. És onnantól képes úgy viselkedni, viszont ettől, tehát én pillanatnyilag nem tartok ettől. Vannak, tehát most az elmúlt időszakban voltak hírek arról, hogy kifejlesztettek egy ilyen Moltbot nevű mesterséges intelligencia ügynököket, amelyet bárki telepíthet a saját gépére, és akkor az mindenfélét tud csinálni, aztán meg ezeknek létrehoztak egy szociális platformot, ahol ők egymással beszélnek, de mindenre ad az ember engedélyt, mindenre volt valamilyen fajta input, amitől ezt elkezdték csinálni ezek a kis mesterséges intelligencia ügynökök. Ez nagyon úgy tűnik, tehát nagyon könnyű antropomorfizálni, tehát emberivé tenni, de igazából ez még nem emberi értelemben vett intelligencia. Nem tartok attól, hogy a közeljövőben, tehát a közeljövőben azért egy ilyen 5 évnél többet nem mernék mondani most, de a következő 5 évben biztos nem fog öntudatra ébredni. Tehát nem jön rá például arra, hogy tulajdonképpen az egész létezésében a gyengébb láncszem az ember például.
2: Azért már szegetült az ember fejében a gondolat, egészen pontosan annak hallatán, amit éppen elmondtál. No de akkor nyugodjunk meg, még van 5 évünk, aztán utána
3: hát
2: meglátjuk.
3: Nem tudom, én remélem, hogy ennél azért sokkal több, mint 5 év.
2: Tehát ugye mindenre azt szokták mondani, hogy generál, tehát hangot generál, képet generál, szöveget generál. A szöveggenerálást még el tudom képzelni. A generálás ebben az esetben létrehozást
3: igen,
2: jelent.
3: Mindegyik esetben.
2: No de, hogy tudom azt elképzelni, hogy ő képet generál?
3: Képgenerálás az viszonylag egyszerű, tehát úgy tud képet generálni, gyakorlatilag ez úgy történik, mint ahogy a gyerek tanult, úgy történt, ahogy a gyerek tanult rajzolni. Tehát először megismeri, megtanulja felismerni a mindenféle képi dolgokat. Tehát, hogyha neki mutatok 100 000 macskás képet, akkor nagy valószínűséggel a 101 000. Macskás képre azt fogja mondani, hogy jé, ez egy macska. Uh-huh. Utána azt mondom, hogy jó, akkor te most tudod, hogy hogy néz ki egy macska, akkor rajzolj nekem macskát. És ez technikailag úgy képzeljétek el, hogy van ez úgynevezett képzaj, ez a bolhák a képernyőn, és mutatok neki egy, tehát szoftveresen létrehozok egy képzajt, és azt mondom a képgeneráló modellnek, hogy figyelj, képgeneráló modell, itt a zaj mögött van egy macska. Kezd el távolítani a zajt, hogy mögötte megjelenjen a macska. És addig szűri a képet, amíg egyszer csak mögötte meg fog jelenni egy random macska, tehát egy véletlenszerű macska, és lett egy képem. Hogy egy picit érthetőbb legyen, kimenjünk Somlyóra, és nézzük a templomot a Csíki ködbe. Tudjuk, hogy ott van, és tudjuk, hogy a Csík-Somlyói egy templom az hogy néz ki. És ahogy a köd kezd felszállni, úgy kezd megjelenni, és egyre inkább, amikor teljesen eltűnik a köd, akkor ott van mögötte a templom.
2: A különbség csak az ugye, hogy nem kell megvárja mondjuk a képgenerátor, hogy ez a köd eltűnjön.
3: Hát ő tünteti el.
2: Tehát, hogy gyakorlatilag pippak így eltünteti.
3: Pontosan.
2: Szoktál lehet-e veszekedni bármelyik modellel?
3: Igyekszem nem, de volt olyan, hogy egy ilyen nagyjából egy hetes munkafolyamat adott pillanatában eljutottam oda, hogy nem tudom, nem érdekel, találj ki valamit, csináld, csak most már old, mert nem tudom, nincs ötletem, találj ki valamit te, és erre jött egy, hát mondjuk használtam egy pár olyan szót is, amit ott most nem fogok kimondani, amire jól van, az volt a válasz, hogy jól van, kisípolt szó, csapassuk.
2: Így.
3: Így.
2: No, tehát én a múlt héten veszekedtem, vagy a héten, nem is tudom, nagyon veszekedtem vele. Tehát kihozott a sodromból a Gemini is, a ChatGPT is, kerestem egy dalszöveget, egy dal, konkrét dalt, és én tudtam, hogy körülbelül miről van szó, de vártam, hogy lám, mit reagál. Egyik sem találta meg egyébként, és mind a kettő dalszöveget kreált arra, amit én kerestem.
3: Ez egy nagyon jó, hogy mondod ezt. Itt két dolog történik. Az egyik dolog az, hogy ő dalszöveget nem fog föltétlenül szó szerint idézni jogvédelmi okokból. Ugyanakkor a nagynyelvi modellek úgy vannak kitalálva, hogy mindenképpen választ adjanak. Szóval azt mondja, hogy jó, oké, hát hogyha te dalszöveget akarsz, akkor hát én ezt nem mondhatom el. Ugyan lehet, hogy tudja azt a dalszöveget, hát ezt nem mondhatom el szó szerint, akkor mondok valamit helyette, ami olyasmi. És gyakorlatilag ez történt, ezt egyébként hallucinációnak hívjuk. A hallucináció alapja a nagynyelvi modellek működésének, nincs olyan nagynyelvi modell, amelyik ne halucinálna, ettől eltekintve nagyon jól használhatóak, és például egy hallucináció, amit biztos sok hallgató is már találkozott vele, azt mondott, hogy írjunk egy e-mailt a polgármesteri hivatalnak, vagy mindegy, egy hivatalos e-mailt. És akkor a szöveg nagyjából jó, de például be van írva, hogy tisztelt Kovács János polgármester úr, és még odaírja, hogy Kovács János @csíkszereda.ru. És azt mondta, hát nem is Kovács János a polgármester, és nem is az az e-mail címe. Uh-huh. Az egy hallucináció, attól eltekintve a szöveg többi része használható.
2: Érdekes, amit mondtál, ugye azt úgy fogalmaztál, hogy a ChatGPT úgy gondolja, hogy ezt a szöveget ő nem mondhatja meg, mert esetleg jogvédett, de hogy ő gyakorlatilag ahhoz a forráshoz fér hozzá, ami eleve fent van a neten, tehát hogy ez meg van osztva.
3: Nem.
2: Nem.
3: Nem fér, tehát ez téves, nem fér hozzá a neten levő információhoz, csak hogyha kimondottan erre utasítjuk.
2: Aha.
3: Alapvetően ez úgy működik, hogy létrehoznak egy úgynevezett tudásbázist, amit nem komplikálom.
2: Egyszerűen.
3: Tehát létrehoznak egy tudásbázist, ami azt jelenti, hogy adott pillanatig, tehát adott dátumi napig, adott dátumig megtanítanak neki információt. És addig a napig az a tudásbázisában levő információ az valós. Illetve nem, hogy valós, hanem tehát valós és addig napra kész. Így neki a tudásbázisába bekerül a dalszöveg, viszont mivel van egy ilyen szűrő, hogy oké, akkor a dalszövegeket szó szerint nem idézzük, meg irodalmi műveket szó szerint nem idézünk, ebből kifolyólag válaszol rosszul. Ha azt mondjuk, hogy keresd meg a neten nekem a, nem tudom, a Szájjel kismadár dalszövegét, akkor jó eséllyel nem fogja idézni, de fog adni egy linket, hogy hol találod meg.
2: Én viszont fordítva csináltam, én adtam meg neki a linket, és mondtam, hogy akkor ebből szed ki nekem a konkrét dalszöveget, azért se csinálta meg. Nyilván kijöttem a sodromból.
3: De nézd, a zeneipar mindig is, tehát nem annyira a zenei, hát igen, zeneipar, a kiadóházak mindig is nagyon ügyeltek a szellemi tulajdonukra. Ugye elvették a zenészektől, és akkor aztán ügyeltek ők jobban. Ez történik itt is, ezért nem fog, tehát ez egy nagyon olyan sarokhasználati mód, ahol ez nem fog dalszövegekkel dolgozni.
2: De nagyon jó, hogy említed a zeneipart, mert gyakorlatilag ugye ott van az egyik legnagyobb probléma, tehát legenerálják XY-nak a hangját, és készítetnek az mesterséges intelligenciával, ezzel a hangszínnel egy teljes albumot, és tele van vele a internet. Na ezzel mi a helyzet? Ez nem vet fel etikai kérdéseket?
3: Jó kérdés, tehát itt saját véleményt tudok mondani, meg visszatérni arra, amit mondtam, hogy maga a mesterséges intelligencia képes erre, de nem ő a felelős.
2: Tiszta sor, tehát ezt így megértettem. Tehát ennyire egyszerű lehet.
3: Ennyire egyszerű. Tehát az a felelősségre vonandó, aki erre utasította, és aki kitette. Nem történik meg az, hogy a mesterséges intelligencia azt mondja, hogy milyen jó lenne most egy YouTube csatornát létrehozni, és mit tudom, Pink Floyd számokat kirakni oda, mert majd akkor azt jól monetizáljuk, és pénzt kapunk érte.
2: De hogy ez már létezik?
3: Igen, de nem az AI találta ki magától.
2: Jó, és akkor erre egyszer csak gondolom, feltételezem, hogy lesz valamiféle szabályozás, hogyha jól tudom, nem a Spotify, valamelyik másik nagy megosztó döntött úgy, hogy kiszűri az AI által generált tartalmakat.
3: Szerintem pont a Spotify.
2: De ha a Spotify, akkor az még mert ő a legnagyobb, ugye? No, másik kérdés, próbált azaz volt körülbelül egy hónapja ez a nagy hullám, hogy

0: le a képről. Abszolút nem. Tehát semmit nem csinált. Adott ötleteket, hogy mit tudna csinálni. Mondtam, hogy de nekem nem kell a szöveg, csináld meg. Nem, nem jutottunk semmire. Megváltozott? Szabályozták? Mi történt?
1: Ez valószínűleg szabályzás. Na most a modelleknek, és akkor itt egy kicsit térjünk vissza arra a kérdésedre, hogy melyiket használjuk.
2: Jó.
1: Na, a ChatGPT az most már nagyon-nagyon ortodox kezdett lenni, vagy ne sértsünk senkit, nagyon vallásos kezdett lenni, meg prűd. És nagyon odafigyel a személyiségi jogokra, meg mindenfélére. Egyébként egyik modell sem szereti nagyon azt, hogy azt mondod, hogy kisgyerekkel csinálj valamit. Tehát itt sajnos, tehát itt megint felmerülnek etikai problémák, mert képzeld el, hogy rá tudnám venni, hogy egy kisgyereket levetkőztessen. Isten ments! Most gondold el, hogy akkor ezzel felteszek egy képet a lányomról, vagy nem tudom, aki 5 éves, és akkor jön egy pedofil, és azt megnézi, hogy az AI mit csinálna belőle. Ez nagyon, tehát, és ezért inkább semmit se kisgyerekekkel, mint hogy véletlenül rá lehessen venni, hogy de mégis. Vannak modellek, amelyek hajlandóbbak, és kis fifikával ki lehet őket, tehát rá lehet venni bizonyos dolgokra, de ezek, tehát úgy, ahogy átlag felhasználó eléri a ChatGPT-t, Gemini-t, bármelyik képgenerálót, úgy nagyon nehéz már ilyesmire rávenni. Tehát nekem is gondot okozott, szerettem volna egy fényképet egy prezentációba berakni a lányomról, de úgy, hogy legyen rajta egy fekete napszemüveg, hogy ne lehessen felismerni. És nagyjából, tehát lehet, hogy Photoshopban hamarabb megoldottam volna, mint AI-jal, mert úgymond nyers modell korlátozások nélkül sem nagyon volt hajlandó ezt rendesen megcsinálni. Végül rávettem, de még csak egy ennyit se, hogy ne látszódjon, hogy ki az.
0: Tehát akkor csak sikerült neki megadni a parancsot, illetve hát rávenni.
1: Tolvaj előtt nincsen zár.
0: Másik kérdés, ugye, tehát gyakorlatilag most már úgy nagyjából körüljártuk a történetet, és lassan az időnk is kezdett elfogyni. Tehát akkor én feltételezem, hogy abban a hibába estem, hogy ugye folyamatos használat után elhittem róla, hogy akkor mindent is tudok kérni tőled. Nyilván a normális keretek között, tehát semmi rosszra nem kell gondolni. De hogy akkor rá kellett most ezzel a példával jönnöm, hogy azért nem. Nem pont így működik a történet.
1: Nem. Tehát meg a másik, hogy azért alapvetően azok a nagynyelvi modellek, amelyeket mi használunk, azok Egyesült Államok beli fejlesztések, és úgy amúgy az Egyesült Államokban ezek a szabályozások sokkal erősebbek. Tehát, hogy mondjam, prűdebbek. Egyszerűen prűdebbek. Tehát nekünk például nem gond valakiről egy fürdőruhás képet látni, és esetleg hát az még belefér, de egy Egyesült Államokban fejlesztett modell nem fog ilyen képet generálni. De egy kínai például nem fog mondani semmit arról, hogy mi történt a Tiananmen téren.
0: Azon gondolkodom, hogy a kínai modell az a bálnás, ugye? A bálna logós, vagy valami bálnaszerű.
1: Az a DeepSeek, azt hiszem, annak van valamilyen...
0: Igen, na az volt egy adott ponton nagyon hype-os, hogy ez mennyire okos, és mennyivel sokkal, meg mint... Hol van az most a hangsorban?
1: Fú, nem tudok rangsort mondani, tehát annyiféleképpen lehet ezeket rangsorolni.
0: Akkor az összesítésben fogalmazzak jó.
1: Tehát egy fontos dolog, amit nézünk, ez van egy ilyen ARC-AGI teszt, ami gyakorlatilag az intelligenciát önmagában vizsgálja, lexikális tudás nélkül, helyzetfelismerő képesség, és az alapján, hogy hogyan viselkedik egy modell. Na most az ARC-AGI teszten az átlag ember 80%-ot ér el, és jelen pillanatban a Google Gemini 3.1, ami most jelent meg pár hete, az 77%-ot ért el. Viszont minden más mutató, tehát ez mindenképpen csak egy mutatót nézni, tehát az nem ad releváns információt. Kiemelve, hogy az 77%-ot teljesít, wow, olyan okos, mint az ember, de viszont

0: minden más mutató kevesebbet mutat, ebből kifolyólag ez azt jelenti, hogy arra felkészítették, hogy na ott nagyon jól teljesítsen, mert ebből akkor hype lesz. Tehát most visszatérve a kérdésre, rengeteg féleképpen lehet kategorizálni őket. Átlag felhasználó szinten ezek a különbségek már nem látszanak.
1: Tehát magyarán, hogyha valami nagyobb feladattal bízzuk meg, akkor nem árt akár 1-2-3 modellen is lefuttatni ezt a parancsot, és nyilván a meglévő tudásunkkal szűrjük ki a legjobbnak ítélt választ. Ez lenne a legjobb felhasználói magatartás.
0: Ez abszolút jó gondolat, és nem tudom, hogy végszóhoz érünk-e, de hogyha végszó kell maradjon,
1: ott vagyunk,
0: akkor,
1: igen.
0: Akkor egy nagyon-nagyon jó dolgot mondtál azzal, hogy a felhasználó döntse el, hogy mi a jó. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Az lesz a felelős, aki aláírja, az lesz a felelős, aki az e-mailt elküldi, és te döntsd el, hogy az felvállalod, vagy nem.
1: A mesterséges intelligencia kérdésköre az hatalmas, tehát azt hiszem, hogy emberi észrel fel sem fogható. Mi éppen csak, hogy a felszínét kapirgáltuk meg egy icipicit az elmúlt közel 40 percben, de nyilván akinek vannak kérdései, az megkeresett téged, mondjuk egy komolyabb kérdéssel, feladattal.
0: Igen. Tehát, hogy mondjam, nem... Megkeresett nyilvánvalóan, megvannak a felületek, ahol erre van lehetőség, tehát akár a honlapunkon, akár Facebookon, stb. Igen.
1: Gondoltam, hogy ez a reklám helye, de látom, hogy nagyon belefutottál.
0: Az a baj, hogy azért elég sokan keresnek. Tehát, hogyha ha reklám helye, akkor ajánljátok a családorvosnak, hogy használja a mi kattinkat.
1: No, akkor ez már valami. Mondjuk téged elég nehéz megtalálni a internetben, jelen esetben a Facebookban, mert nem így szerepelsz, hogy Balázs Áron, de aki keres, talál.
0: Az Áront két avval írom.
1: Na ennyi az egész. Áron, köszönöm, hogy itt voltál, illetve megpróbáltál nyilván valamilyen icipici fényt gyújtani ebben a nagy sötétségben. Most egy kicsit úgy képzeltem el ezt az egész történetet, hogy igyekeztem, mint egyszerű felhasználó kérdéseket feltenni valaki olyannak, aki már nyilván több szinttel fölöttem van. Így ha a hajad lett volna, elképzelem, hogy helyenként égnek áll a kérdés hallatán, de biztos vagyok benne, hogy ilyen kérdésekkel találkozol nap, mint nap. Nyilván azok részéről, akik valamilyen szinten szeretnék ezt használni, és el szeretnék egyszer csak valahol ezt kezdeni.
0: Szerintem teljesen jók voltak a kérdések. A hajam attól szokott elhulni, amikor a múlt héten megkérdeztem a ChatGPT-t, volt neked is ilyen, de nem az lett a vége. Tehát múlt héten megkérdeztem a ChatGPT-t, és azt mondta, hogy szerintem az hülyeség volt. Mit mondta azt, hogy?
1: Akkor csak megint oda térünk vissza, hogy azért tudjunk disztingválni válasz és válasz
0: pontosan,
1: között. Köszönöm,
0: pontosan,
1: hogy itt voltál.
0: Köszönöm én is a meghívást.
2: Idézzük fel egy-egy korábbi kotyogó hangulatát. Beszélgetések érdekes emberekkel ismétlésben. Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
2: Közérdekű hirdetést hallottam. Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
3: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
2: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a Mikó vár, a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszeredán.

0: itt vagyunk veled, itt vagyunk otthon. 87,6 Fun FM Rádió.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól, minden szerdán a Fun FM Rádióban.

0: Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: FM 87.6. Csíkszereda.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fun

0: sikeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztató.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: contract.
1: Közérdekű hirdetés következik.
2: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lei, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lei lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
1: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before. Maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen.

Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene.

0: legnagyobb slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülix Zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülix Zene.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenor ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páv fájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: Reklámot hallottak.

0: A YouGov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a nektarin kilója 5 lej 49 bani, és a hazai görögdinye kilója 1 lej 29 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: Ha meglátod Dont a trónon, szólj neki, hogy itt a Furazolidon. Elpusztítja a legtöbb fertőző hasmenést okozó baktériumokat. Furazolidon terápia. Ez egy gyógyszer. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Hétfőtől csap le az 1 kg-os Chef Select görög stílusú sajtos töltelékes leveles tésztás párnácskákra 10 lej 99 baniért. A cson nélküli sertés nyakkarajra 100 g-onként 2 lej 9 baniért. És a 95 vagy 87 mosásra elegendő Lenore ruhaöblítőre csak 19 lej 99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

Ültől szülik Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.

0: Próbáld ki te is a kálma csup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálma csup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
1: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgat.

0: keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Cleaning Service takarítói munkakör betöltésére megbízható, önálló munkavégzésre alkalmas kollégákat keres Csíkszeredába. Érdeklődni személyesen lehet naponta reggel 8 és délután 3 óra között a cég székhelyén, Csíkszereda, Villanytelep út 2 szám.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: info a műsorról www.luxfunk.com.
1: 80-as évjárat 8-tól minden szerdán a Fan FM rádióban.
0: Info a műsorról
2: www.luxfunk.com.
1: 80-as évjárat 8-tól minden szerdán a Fan

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Közérdekű hirdetés következik.
1: Újabb egy hónappal augusztus 28-áig hosszabbították meg az elektronikus személyi igazolvány ingyenes igénylésének lehetőségét. Érdemes kihasználni ezt az időszakot, ezt követően ugyanis már fizetni kell az új okmányért. A kedvezmény nem csak azokra vonatkozik, akik most töltik be a 14. életévüket, hanem azokra is, akik a még érvényes hagyományos személyi igazolványukat szeretnék korszerű elektronikus okmányra cserélni. Az elektronikus személyi Románia bármely személynyilvántartó hivatalában igényelhető, függetlenül attól, hogy a kérelmezőnek hová szól a lakcíme. Egyik kevésbé ismert előnye, hogy már digitális aláírásra is alkalmas. Akik rendelkeznek elektronikus személyivel, a sund.io mobil alkalmazás letöltése után hivatalos elektronikus aláírást helyezhetnek el PDF dokumentumokon, így számos hivatalos ügy intézhető személyes megjelenés nélkül digitális formában, miközben az aláírt dokumentumoknak hivatalos jogi érvényük van. Az elektronikus személyi a 14 év alatti gyermekek számára utazási okmányként használható az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség országaiban. Augusztus 28-a után már fizetni kell érte. Az elektronikus személyi igazolvány díja 70 lej, míg a chip nélküli egyszerű személyi igazolványé 40 lej lesz. Érdemes tehát kihasználni a meghosszabbított igénylés lehetőségét.
0: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Mindent a fülnek. Fan FM 87.6 Csíkszered.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig Zene.

0: Lux Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Lux Funk Black Mix.
5: A Lux Funk Radio Mix műsora.
4: Lux Funk Radio.
5: A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: Megállás nélkül.

FM, FM 87.6, Csíkszeredon. Szültől szülig. Fan FM.

0: FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: gyere baba, gyújtsál világot.
1: Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
2: Látni akartam a valóságot, látni a csípős pillantásod, amit eddig nem tettem, azt megteszem, de vele

0: Mix.
1: If you really like to rock the funky beats.
2: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kézzel keverve.
3: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: If you really like to rock the funky beats.
1: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől. Kisszel keverve.
2: Lux Funk Black Mix.
3: A Lux Funk Radio Mix műsora. A Fun FM-en. A Fun FM-en minden hétfőn este 8-tól.

0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Black Mix.
2: If y'all really like to rock the funky beats.
3: Valódi funky, valódi lemezekről, valódi funky DJ-ktől.
4: Kézzel keverve.
0: Deluxe Funk Black Mix.
1: Most kezdődik a Deluxe Funk Black Mix. A Deluxe Funk Rádió Mix műsora.
4: Live.

0: Mix. Lux Funk Black Mix.
1: A Lux Funk Rádió Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
1: Bővebb info a műsorról
3: www.luxfunk.com. A Black Mixben a Lux Funk DJ.

0: Ez a Lex Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: A Lex Funk Rádió Mix műsora.
2: Lex Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról www.lexfunk.com.
3: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
0: Dimo Fat DJ.

0: A Lex Funk Black Mix.
1: Lex Funk Black Mix.
0: A Lex Funk Rádió Mix műsora.
2: Lex Funk Radio.
0: Bővebb info a műsorról
3: www.lexfunk.com.
4: A Black Mixben a Lex Funk DJ.
0: Dimo Fat DJ.

0: Ez volt a Lux Funk Black Mix.
1: Lux Funk Black Mix.
0: A Lux Funk Radio Mix műsora.
2: Lux Funk Radio.
0: A Fun FM-en. Bővebb info a műsorról www.luxfunk.com
2: www.luxfunk.com.
3: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
0: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak. Csak változatosan. Csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: Várunk a Mikó, vár a Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: mindent a fülnek.
1: Fun FM Rádió. Fülig zene.
0: Fun FM. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fun FM Rádió.

0: FM Rádió. Fülig zene.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
4: Ez itt az új dalunk.
5: Hallgassátok nagy hangerővel.
6: Napjaink legjobbjai.
7: Hi, we're Clean Bandit. This is our new single.
0: Fan FM Rádió.
6: Fan FM Rádió.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: your weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?

0: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Szívott nyakkal jött haza, de nem jött igazán zavarba. Belehazudott a szemembe, kinyit.
0: 80-as évjárat 8-tól, minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Fan FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Fültől fülig Fan FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fan FM Rádió. Fülig zene.
0: Fan FM.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

Fülig Fan FM. FM 87.6.

0: a zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

0: to the hits. It's faster,
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül.